0: Sunshine FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Tojással akarták megdobni Magyar Pétert a szolnoki országjáráson. Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít elő a belügyminisztérium. 5 milliárd forintot csoportosítottak át a laktanyák felújítására. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, hétfő hajnal. Jelentősebb forgalom, ami elsősorban kamionforgalomra értendő. Nagyon sok a kamion, nyerges vontató a vármegyék területén. Több útszakasz jelentősen le van terhelve, beleértve az M3-as autópályát is. Önök közlekedők mindenhol vigyázzanak, és a sebességhatárokat sehol ne lépjék túl. Ma korán reggel már megkezdődnek a munkaterületeknél a forgalomkorlátozások, amik elsősorban a 36-os főútvonal Tiszavasvár úton, ahol útburkolat javítást fognak végezni hétfő, kedden és szerdán. Nagykálló és Nyíregyháza között jelzőlámpa irányításával kell számolni lakóterten kívül, és Nyíregyháza belterületén a Vasvári Pál utcán szintén jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Köszönöm az Önök figyelmét, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, ezzel is számoljanak, kerékpárosok világítsák ki magukat, a gyalogosok lakóterten kívül viseljék a láthatósági mellén, ahogy a buszmegállóhoz igyekeznek, illetve az autóbuszokra leszállnak. További jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium az ágazati dolgozók tehermentesítése és az adminisztráció csökkentése érdekében. Pósfai Gábor belügyminiszter közölte, a tervezett részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, és kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a döntésekkel a hivatásos és a civil állomány közötti különbségeket kívánják mérsékelni. A csomag további elemeit pedig a következő napokban ismertetik. A nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter szombaton országjárásának szolnoki állomásán, ahol tojással akarták megdobni. A miniszterelnök bejelentette, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indítanak az egészségügyben, valamint dolgoznak a kataadó nem széleskörű visszaállításán és kiterjesztésén is. Kiemelte, hogy a jövőben szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót, emellett kéri a Tisza frakciótól, hogy szavazzák meg a saját mentelmi jogának felfüggesztését. A kormányfő hangsúlyozta, a véleménykülönbségek ellenére a magyarok közötti ellenségeskedést meg kell szüntetni. 5 milliárd forintot csoportosított át az idei évben a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését leállították. Az erre szánt összegből pedig több mint 30 helyszínen 200 beruházást indítottak el. A fejlesztések során a körleteket, tantermeket, vízes blokkokat és legénységi épületeket újítják fel, hogy a magyar katonák megfelelő körülmények között végezhessék a felkészülést. Pontos változásra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport a kedvezményes diákbérletek kitöltésével kapcsolatban. A tájékoztatás szerint a bérletekre már kizárólag az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát, ennek hiányában pedig a személyazonosító igazolvány számát lehet ráírni. Az oktatási azonosítóra vonatkozó türelmi idő lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket az ellenőrzések során már nem fogadják el. Az ideiglenes igazolvány száma nem használható a bérleten, de a kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is be kell mutatni. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázati felhívásra, közölte a Klebelsberg központ. A hatóság tájékoztatása szerint mind a 60 tankerület esetében több érvényes pályázat közül választhatnak. Az elbírálás folyamatában a települések polgármesterei, valamint az iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezési joggal élhet, akiket elektronikus úton keres meg a központ, és arra kér, hogy október 5-éig formálja véleményt a jelöltekről. Részletezte a készülő vagyonadó szabályait a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Kövesdi Attila tájékoztatása szerint az 1 milliárd forintot meghaladó belföldi és külföldi vagyon után 1%-os éves adót kell majd fizetni. Az adó alapba az ingatlanok, cégtulajdonok és értékpapírok mellett a 10 millió forintnál értékesebb gépjárművek, megtakarítások és kriptoeszközök is beletartoznak, majd a hiteltartozásokat viszont levonják belőle. Az önadózással megállapított összeget első alkalommal 2027. augusztus végéig kell majd bevallani és megfizetni. A tavalyi hűtővizsgálatok kiábrándító eredményei után az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok energiahatékonysági címkéit ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 2025-ös ellenőrzéseken a webáruházak 63%-ánál találtak hiányosságokat, míg a hagyományos üzletek harmada bukott el. Az akció célja, hogy a vásárlók a boltokban és az internetes reklámokban egyaránt A-tól G-ig terjedő energiaosztály tájékoztatást kapja az elektronikai termékekről. Tovább csökken a születések és a házasságkötések száma Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Augusztusban nem érte el a 6000-et az új szülöttek száma, ami 7,4%-kal kevesebb a tavalyihoz képest, míg a házasságkötések 12%-kal estek vissza. Ezzel szemben 9452 ember vesztette életét, így a természetes fogyás meghaladta a 3500 főt. Információs kártyával segítik a Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a helyszíni ellenőrzések során átadott kártyán a legfontosabb tudnivalók mellett egy QR kód is található, amely közvetlenül a NAV részletes útmutatóihoz vezet. Az új kötelezettség a nyugtatömbből vagy számítógéppen nyugtát kiállító kisvállalkozásokat érinti, a hivatal pedig az év végéig bírságolás helyett a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Újra megszólította a legfőbb ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök, számon kérve a hatóságot az MNB alapítványok és az aranykonvoj ügyében. A kijelentések előzménye, hogy hétfőn dönt az országgyűlés a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. A rendkívüli ülésen emellett a legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is szavaznak a képviselők, ám a tisztás többség már jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását. A Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult büntető eljárás 12 gyanúsítottja közül már csak az intézmény volt igazgatója és élettársa van letartóztatásban. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint 4 másik gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, így a nyomozás ideje alatt az otthonukban tartózkodhatnak. A 2025 májusában őrizetbe vett volt vezetőt és társát eredetileg kényszermunkával és emberkereskedelemmel gyanúsították meg, ám a gyanúsítás köre azóta gazdasági és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel is bővült. Utóellenőrzést rendeltek el a Fradi Város projekt 25 milliárd forintos állami támogatása ügyében. A belügyminisztérium elutasította az FTC elszámolását és a teljes összeg visszafizetését követeli, mert azt beruházás helyett működésre és játékos vásárlásra költötték. A klub állítja, szabályosan járt el és elutasítja a követelést. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének hiányosságai miatt. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, a több mint 16 milliárd forintból megvalósított projektet hiába teljesítették és fizették ki a kivitelezőnek. Az állami átvizsgálás szerint a rendszer mindössze 52%-os készültségű, ügyféloldali funkciói pedig szinte alig működnek. A tárca felbontotta a külső üzemeltetési szerződést, átvette a forráskódot, és saját szakértői csapattal tervezi befejezni a fejlesztést az év végéig. Ételmérgezés gyanújával több fővárosi és maglódi óvodás, valamint iskolás került a Heinpál gyermekkórházba, miután ugyanannak a közétkeztető cégnek az ebédjét fogyasztották el. A fővárosi kormányhivatal és a kórház is vizsgálatot indított az ügyben, amely összesen 7 nevelési oktatási intézményt érint. A közétkeztető vállalat ugyanakkor visszautasítja a felelősséget, állításuk szerint a hatósági ellenőrzések nem mutattak ki ételeredetű megbetegedést, és más cégek által ellátott intézményekben is történtek hasonló esetek. Szeptember 30-án szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét a NAV adatai alapján. A négy részletben érkező összesen 20 000 forintos támogatást a legfeljebb 150 lóerős dízelautók üzemben tartói kapják meg automatikusan, külön igénylés nélkül. Felülvizsgálja a kormány a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a megváltozott makrogazdasági körülmények miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a minimálbér szabályozását a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve alakítják át. Ismét Torockai Lászlót választotta a Mi Hazánk mozgalom elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusa. A szervezetet a 2018-as megalakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk célja az ellenzéki vezető szerep átvétele a parlamenti politikában. A küldöttek megválasztották az elnökség tagjait is, ugyanakkor elutasították azt a javaslatot, amely 2-ről 4 évre emelte volna a tisztségviselők mandátumát. Idejét. Újra megszólította a legfőbb ügyészséget Magyar Péter miniszterelnök, számon kérve a hatóságot az MNB alapítványok és az aranykonvoj ügyében. A kijelentések előzménye, hogy hétfőn dönt az országgyűlés, a miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. A rendkívüli ülésen emellett a legfőbb ügyésznek jelölt Szatmári Zoltánról is szavaznak a képviselők, ám a tisztás többség már jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását. Csőd közeli helyzetbe került, mint egy 1000 kis- és középvállalkozás által üzemeltetett benzinkút Magyarországon, figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor elnökségi tag közölte, miközben a MOL jelentős nyereséget ér el, a független kutak a magas terhek miatt eladósodnak. A szövetség a teljes KKV szektorral közösen demonstrációt szervez a fővárosi Kossuth térre, hogy felhívja a figyelmet az adó- és bérterhek csökkentésének, valamint az érdemi gazdasági párbeszédnek a szükségességére. Kiáll Hankó Balázs mellett a Fidesz elnöksége, miután az országgyűlés hétfőn tárgyalja a volt miniszter mentelmi jogának kiadását. A párt közleményében abszurdnak és politikai leszámolásnak nevezte a hűtlen kezelés gyanúját, hangsúlyozva, hogy Hankó Balázs a jogszabályokat és a kormány iránymutatásait követve döntött a 17 milliárd forintnyi kulturális forrás arányos elosztásáról. A Fidesz szerint a volt tárcavezető kiállt a nemzeti kultúra mellett, az ellene indult eljárást pedig szorosan nyomon követik. Generációkon átívelő nyomot hagynak a gyermekkori traumák, derült ki egy 1300 felnőtt bevonásával készült hazai kutatásból. A felmérés szerint a fizikai és érzelmi bántalmazás, valamint a családi szenvedély betegség mintázatai 3 generáción keresztül is összefügghetnek, növelve a felnőttkori önsértés, az öngyilkossági kísérlet és a szerhasználat kockázatát. A szakemberek hangsúlyozzák, a jótékony gyermekkori élmények és a támogató közösségi kapcsolatok kulcsfontosságú védőfaktort jelentenek a családi traumák öröklődésének megtörésében. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen rendezte a kapcsolatokat ukrán kollégájával, a kárpáti nyolcak együttműködés és a határmenti kőolajtározó körüli korábbi félreértések után. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a magyar delegáció több mint 25 kétoldalú tárgyalást folytatott az ENSZ héten, kiemelten fókuszálva az energiabiztonságra, az amerikai szankciós mentesség meghosszabbítására, valamint a nemzetközi gazdasági és oktatási kapcsolatok építésére. Átvilágítják a hazai állatmenhelyeket és rugalmasabbá teszik az örökbefogadási rendszert, jelentette be Gajdos László miniszter. A döntés előzménye, hogy Kormos Anett humorista elállt egy kis cica örökbefogadásától, a menhely által szabott túlzó feltételek és a váratlanul felmerülő költségek miatt. A tárcavezető hangsúlyozta, az állatvédelem nem akadályozhatja a mentést, ezért a szakmával közösen egy életszerűbb, arányosabb eljárásrendet és egységes szakmai minimumot alakítanak ki. Felkészülten várja a fűtési szezont az MVM csoport. A társaság közlése szerint a hazai tárolókban már több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáz áll rendelkezésre, ami maradéktalanul biztosítja a lakosság biztonságos téli ellátását. Az áram és a gázhálózatok korszerűsítésére idén is milliárdos beruházásokat fordítottak, a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű szakemberei pedig elvégezték a szükséges karbantartásokat a folyamatos energiaszolgáltatás érdekében. Országjárásba kezdett Orbán Viktor, erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan közölte, a pártelnök a megyei választmányok ülésein találkozik a helyi vezetőkkel és tagokkal. A zárt körű munka megbeszélés jellegű egyeztetéseken a politikai helyzetet, a közösség összetartását, valamint Magyarország és a Fidesz jövőjét érintő kérdéseket vitatják meg. Orbán Viktor eddig 2 megyét keresett fel, a fennmaradó 17 helyszín látogatásának ütemezése a megyei ülések időpontjától függ. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak a kőszegi aszbeszt szennyezéssel. A Kurier beszámolója szerint a határmenti városban végzett levegő mintavételek során a törvényi határértéket 75-szörösen meghaladó rostkoncentrációt is mértek. A szennyezett építőanyag a feltételezések szerint Ausztriából származik, az ügyben a legfőbb ügyészség is eljárást indított környezetszennyezés, súlyos testi sértés és a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyíregyházán a Continental Arénában kezdi meg a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futsal válogatott. Sergio Müller szövetségi kapitány együttese október 15-én csütörtökön 18 órától Svédországot fogadja. A háromcsapatos csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek, valamint a 4 legjobb második helyezett közvetlenül bejut a jövő ősszel induló elitkörbe, ahonnan 7 európai csapat kvalifikálhatja magát a 2028-as futsal világbajnokságra. A világ legmagasabb labdarúgó csapatai közé került a Nyíregyháza Spartacus. A CSZ Nemzetközi Sportkutató Központ vizsgálata szerint a spari kezdő csapata átlagosan 186,22 cm-es magasságával holtversenyben a 8. helyen végzett a globális rangsorban. A kiemelkedő eredményhez a nyári átigazolások is nagyban hozzájárultak, hiszen több mint 190 centis új játékosok érkeztek a csapathoz. A nemzetközi listát a dán Midtjylland vezeti közel 189,5 cm-es átlaggal. Új rekordot állítottak fel a Berettyó újfalui Bihar Termálliget gyógy- és strandfürdőben, ahol 4. alkalommal rendezték meg a 24 órás úszást. Szeptember 25-től egy teljes napon át 218 résztvevő váltotta egymást a medencében, akik összesen 270,75 kilométert tettek meg. Az Európai Sporthét keretében tartott eseményen sportegyesületek, iskolai közösségek és határon túli úszók is részt vettek a mozgás népszerűsítése érdekében. Térségünkben hétfőn igazi zavartalan napsütésre készülhetünk, szinte alig lesz felhő az égen, itt csapadéktól sem kell tartani. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hűvös 6-8 fokos hajnal után napközben kellemes 23-25 fokos csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, a náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a hegytetőben.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
1: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
1: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliban, mert a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom, mit a levegőt, ezt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
1: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
2: és várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
1: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy elmenni majd a Siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg, és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
2: Mennyire veszélyes?
1: Ez igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató az előtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medve elő
1: menekül. Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána jelennek meg? Ezek a
1: előttem. Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
1: Érez magad rosszul.
2: Szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
1: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
2: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
1: Igen, kicsit más jellegű.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, is jó sportolás, meg jó szurkolást a hétvégére. Laci már most mondja, hogy mire számítsunk.
3: Két oldalnyi van, úgyhogy készüljetek, mert hogy válogatott.
2: Ez 5-5-ös.
3: Igen, ez így van. Válogatott foci meccs lesz. Tegnap sajtótájékoztatót is tartottak, és Szoboszlai Dominik azért azzal kezdte, hogy beleszállt egy picit az újságírókba, és azt mondta, hogy ő többet nem fog nyilatkozni, hogyha ilyen cikkek jelennek meg róla, mint amik Magyarországon megjelentek. Hát volt egy, ahol külföldi angol sajtónak nyilatkozott, de nyilván a fordítás nem volt tökéletes, amit átvett aztán a sportnapilap, és aztán utána ők helyesbítettek is, hogy a cím sem volt korrekt, ott, ahogy poénkodtak éppen Steven Gerrarddal, aki a példaképe Szoboszlai Dominiknak, és arról beszélt Dominik, hogy bármelyik poszton, hogyha ő állítaná össze a csapatot, ő lenne az irányító, Gerrard meg a jobb hátvéd. Nyilván ez poén volt, és hát ezt ők nem poénként fordították le, és vették át idehaza, és azt mondta, hogy ez nem volt korrekt, hogy utána neki kint magyarázkodnia kellett egy angol legendának, meg az egyik kedvencének többek között, meg hát találtak olyan cikkeket, ezt megmondom őszintén, nem tudom melyik újság volt, ahol meg a családjával foglalkoztak, hogy mi minden történik a gyerekkel, meg a feleségével, meg stb. És hát ezek nyilván... De azt mondta, hogy inkább támogatnák a csapatot, mint az, hogy állandóan ez a bulvár, meg a többi megy.
2: Hát igen, ez probléma, de hát ezt látod, hogy sajnos csak úgy tudsz kitűnni, hogy egy clickbait címmel.
3: És ő ezt mondta, hogy jó lenne, hogyha hát, ez a kattintás vadász dolgokat elfelejteni.
2: És még a sportolóknál ezt hagyjad, de mondjuk színészeknél.
3: De mindenhol most ez megy.
2: Tehát, hogy ott meg nagyon-nagyon-nagyon ez van, csak ezzel tudják felhívni a médiumok, az újságok, a sajtó, a figyelmet arra aktuális hírre. Tehát ez olyan, mint hogy el szoktam mondani, hogy itt a megyei napilapok, MediaWorks-ös meg ilyen termékeknél esetében, és hogy, tehát mi azt mondjuk, hogy jön az iskola kezdés. Uh-huh. Elkezd iskolások a suliba, és az a cím mondjuk, hogy nyakunkon az iskola kezdés. Ezzel szemben mondjuk mi ott a cím, az, hogy óriási trauma éri a diákokat.
3: Igen. De aztán a cikkből ki sem derül. Nekem van egy oldal, már letiltottam, mert az ilyen gazdasági újság volt, és folyamatosan ebbe kell most befektetni, hogyha jót akarsz. Elolvastam, minden kiderül, csak az nem, hogy mibe kell befektetni. De szépen felsorolja több oldalon keresztül, hogy egyébként mi történt az elmúlt 5 évben a gazdaságban, aztán a végén nem derül ki semmi. De hát sok ilyen
2: van. Hát vagy
3: van.
2: Nem mondtad le a következtetés.
3: Hát nem. Hát nem derült ki. Azt levonthattuk, hogy Sallai és Varga Barna nem lesz a válogatottnál sérülés miatt, úgyhogy olyan játékosok kerülhetnek be, akik eddig kevesebbet játszottak. Ukrajnával játszunk majd először, aztán Észak-Írországgal, és majd utána pedig folytatódik Grúziával a sor, szóval lesznek bőven feladatok, és aki mondjuk Budapestre nem tud elmenni az ukránok elleni mérkőzésre, javasoljuk, hogy mondjuk menjen el Debrecenbe, ott mondjuk igaz az izraeli válogatottat láthatja, de az izraeliek Írországgal és Koszovóval mérkőznek meg Debrecenben. Lehet rá jegyet venni egyébként, de csak online formában, helyszíni jegyárusítás nem lesz, és azt hiszem a C3-as szektorban vehetnek, vagy foglalhatnak helyet.
2: Úgy látom, akkor az izraeliek most már itt szinte hazai pályaként
3: hát
2: játszanak
3: szinte.
2: Már.
3: Így van. Így van, de hát ugye az ukránok is a háború miatt például Szlovákiában játszanak majd mérkőzést a mieink ellen.
2: Hát de oké, de például az ukrán válogatott mérkőzés, ők hol játszanak, az ukránok?
3: Az ukránokkal majd itt játszunk Budapesten első körben, ők pedig majd utána Szlovákiában játszanak.
2: Szlovákiában, ja, tehát nekik szlovák lesz a hazai pálya.
3: Így van.
2: Oké, de az is lehetett volna amúgy, hogy játszanak Debrecenben például ők is.
3: Az is lehetett volna, de nyilván ugye a magyar válogatottal nem akartak Magyarországon játszani, mármint ők vannak hazai pályán, mert az nekünk jelent előnyt. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy logikusabb, mondjuk Szlovákiában is átmennek majd a magyar szurkolók. Apropó magyar szurkolók, az MLS kiadott egy közleményt, hogy még továbbra is van egy felfüggesztett zártkapus mérkőzés, azt hiszem talán a törökök elleni mérkőzésen voltak rasszista bekiabálások, úgyhogy mindenkit arra kérnek, aki szurkol majd a magyar válogatottnak, hogy sportszerűen tegye, mert egyébként zártkapus mérkőzés kaphat majd a nemzeti csapat. Hát úgy tűnik, ez gyűrűzik tovább, tehát ugye ugyanezt kapjuk mindig az NB1-ben, hogy
2: hát,
3: szektorbezárás, zárt kapu, stb. Én meg mindig elmondom, hogy azért épült a stadion, hogy legyen benne néző, és most ha van 10 idióta, aki mondjuk mást kiabál, nem, ezért ne büntessünk már
2: igen,
3: több ezer.
2: Igen, de ugyanakkor ember. Vannak elvárások például, mert hogy most hallottam, hogy közgyűlési döntés volt arról, hogy mondjuk a Nyíregyháza Spartacus mennyi pénzt fog kapni, és ott is a jutalomrész az úgy ahhoz volt kötve, hogy nézőszám.
3: Hát a nézőszám, ez már évek óta így van, meg a helyezés
2: szám. Hát oké, csak így akkor nézőszám is csökken.
3: Így van, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, ráadásul ez egy bevétel kiesés a csapatnak is. Most például a Ferencváros ellen az, hogy be kellett zárni két szektort, ez gyakorlatilag egy ilyen 4-5 milliós kiesés a csapatnak, meg egy 900 fős néző kiesés, tehát nem lehetett teltház, úgyhogy ez sem egy egyszerű történet. Ha már az Palit említette, Tóth Balázsnak megvan a diagnózisa, ugye ő megsérült a Ferencváros elleni mérkőzésen, a kapus belső oldalszalag szakadása, vagy részleges szakadás, nem kell műteni, több hét kihagyás vár rá. Viszont van egy érdekes statisztika, egy svájci intézet a top 10-be került a Nyíregyháza magasság szempontjából, és a dán Midtjylland a legmagasabb csapat egyébként, az 50 bajnokságot vizsgáltak, és a Nyíregyháza azt hiszem holtversenyben a 10. hely környékén van.
2: Hát nem, ott
3: van.
2: A 9-10. Holtversenyben a 8.
3: vagy 8.
2: 9.
3: Igen, nagyon sok magas játékosa van a csapatnak, de ezzel
2: ilyen egy centit
3: elmondható, hogy egy szinten van a Nyíregyháza akkor az Atalantával, a Lecsével, a Sassuolóval. Tehát egy csupa ilyen jó csapatok.
1: Én egész éjszaka gondolkodtam, hogy kell kimondani, de olyan boldog vagyok, hogy kimondtad.
3: Melyiket? A Sparta Prahát?
1: Midtjyllanda, vagy mit?
3: Midtjylland. Hát ez
1: zseniális
3: nagyjából.
1: Zseniális volt.
2: Midtjylland.
3: Hát, ugye úgyse sokan hallgatnak Dániában.
1: Fogalmam nem volt. Majd...
2: Lehet, a aki még itt van esetleg az egy-két ember, az meg röhög. Igen. Hasát fogja.
3: Igen. Igen. Tehát így ők a legmagasabbak. 189 centi. Tehát vagy
2: 189 centi.
3: Az átlag.
2: Az átlag.
3: Azért az durva. Tehát mondjuk, hogyha találkoztál is, voltál már Dániában, Béla egy ilyen dán alkat. Tehát ő egy ilyen átlagos dán magasságú ember, sőt, még lehet, hogy átlag alatt
2: én
3: van.
2: Alaptam, helyetetlen 188.
3: És én nem tudom, hogy mitől van, hogy a levegő, vagy a sok hal, meg a nem tudom, amit esznek, de hogy valami hihetetlen magasra nőnek. Viszont a Nyíregyháza meg rengeteg olyan játékost igazolt, például a nyári szünetben is, akik 190 vagy a fölötti játékosok, és hát ennek köszönhetően 186 körül van, azt hiszem, az átlag magasság, és ezzel az NBA egy legmagasabb csapata. Nagyon érdekes, hogy ha már a programokról beszéltünk, mondtad, hogy milyen sok minden lesz a hétvégén, valóban elkezdődnek például a kosárlabda bajnokságok is, a Deasz a 10. idényét kezdi például Debrecen az NBA-ben, a Nyíregyháza Jászberényben kezd majd, szóval indul most már a nagyüzem, és hát sokan, tegnap láttam egy ilyen kimutatást, hogy az NB1
2: a Deac az élvonalban.
3: Az élvonalban, és az NB1 egyik meglepetés csapatának várják majd a Debrecent, hogy esetleg odaérhet, és megszorongathatja azokat
2: hát
3: a csapatokat.
2: Nyilván az utánpótlás képzés hatékonysága.
3: Hozzáteszem, a felkészülési meccsek is jól sikerültek számukra, talán a Szegedtől kaptak ki itt a végén a főpróbán. Aztán szintén Debrecennel kapcsolatos hír, hogy a női kézilabda válogatottnál több játékos is ott van, akik szerepelhetnek majd, és hárman a magyar válogatottban vannak, de négyen pedig a különböző nemzeti csapatoknál, lengyeleknél, franciáknál is van csapat a DVSC-nek, úgyhogy nekik ez egy jó hír, és ha már a válogatott, akkor jó hír a nyíregyháziaknak, illetve a keleti régió csapatainak, hogy október 15-én a futszál válogatott Nyíregyházán játszik majd VB-s elejtezőt Svédország ellen, úgyhogy aki szereti a futszált, már pedig itt a régió Nyírbátorban, Berettyóújfalu, Debrecen, Nyíregyháza. Itt azért nagyon szeretik a futszált, nem kell messzire utazniuk majd, hogy a nemzeti csapatot láthassák. Tehát október 15-én Nyíregyháza lesz a svédek elleni helyszín.
2: Jó, Laci, hát köszönjük, szurkoljunk bárkinek, bárhol, elsősorban a magyaroknak, mert most nekik kell szurkolni az ukránok elleni mérkőzésen, és mindenki sportoljon, amikor teheti a hétvégén. Köszönjük szépen, hétfőn újra lesznek friss sporthírek.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
1: Igen. Ott ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
1: Ismerőseimmel.
2: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
1: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És rajzat, hanem tényleg, lejárt a személyem, a múltkor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint, és vannak emberek, akik meg simán belépnek, de hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy a irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
1: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat és a tényeket, a tények elfedítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, hogy mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg vérelemzés.
2: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom egyébként, előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
1: És ez így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
2: Abból, igen, hogy ezek már három napja úton vannak.
1: Lyukas a foga.
2: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát, hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
2: Így, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesztek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
2: Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk. Néha használunk, évekig nem használunk, éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Így van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor a garázsba, folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen. De okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Köszönjük, Mara.
2: Szívesen, de legalább lesz követőtök.
1: Igen, és a pénzt is veszik le, de majd azt levonjuk tőled, ne foglalkozz vele. Ugyanis könnyű pénzkereseti lehetőségekről beszélünk, hogy mit szeretsz itt?
2: Hát itt neveket akar.
1: Nehogy Váci Zolit írva.
2: De én dobta fel először, kicsit gyanús nekem, Zoli. Csak igen. Nem ott vagy.
1: Igen, hát lehet, hogy már jártott.
2: Valamit néztél?
1: Nem. Ez csak a névjegyzékben, akik szerepelnek.
2: Jó, valami.
1: De mi jó, hogy nem szerepelünk. Hufnagel Pisti. Hufnagel Pisti. Őt ért be. Elíts be, jelsz után, csak te tudsz. Ezáltal te fogod nézegetni folyamatosan. Hagyd ezt egyelőre majd, mert ránézünk később.
2: Jó. Annyira. Igen. Izgalmas volt.
1: Mert már profilképedet töltenéd meg, már minden hihetetlen. De hogy ilyen extázisba jöttél, a ma reggel még nem volt olyan téma, amit ennyire
2: hát
1: örültél.
2: Hát nagyon tetszik nekem.
1: Na jó.
2: Bocsánat, ezt csak megnyitottam.
1: Igen,
2: menjek
1: látom,
2: vissza a kedvenc
1: megint
2: oldal.
1: A szexelje.
2: Ne!
1: Képzeld el, Mara beregisztrált az OnlyFans-re.
2: A céges telefonszámot.
3: És hány követőd van már?
2: Hát még egy se.
3: Hát mert ezek fényképet raktál már fel?
2: Nem, de úgy
1: hívnak, hogy
2: Hufnagel Pisti.
3: Hufnagel Pisti néven céges telefon?
2: Igen.
1: Igen, azért, mert meg akartuk nézni, hogy hogyan működik ez a rendszer.
3: Aha.
1: Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, de ez az.
3: És miért,
1: nem,
3: hasonlít,
1: maga az
3: miért hasonlít Norbira az a fotó, amit most fel akartok tölteni? Hufnagel Pisti álnéven.
1: Este elgondolkoztam rajta, hogy egyébként mi lenne, ha én is feltenném magam az OnlyFans-ra?
3: Okay.
1: És úgy, hogy ez, tehát, hogy mit te a napodat követheted, hogy raksz fel képeket, hogy milyen itt bent a stúdióban, hogy mit csinálsz, hogy főzöd a kávét, hogy mit, hogy tárgyalsz, mit röhögsz.
2: Azt, hogy
1: vidám, hogy főzöm
2: Béla, a kávét. Hogy főzi a kávét? Ildikó!
3: Igen.
2: Csinálsz nekem egy kávét?
3: Körülbelül igen.
2: Igen, és akkor ezért fizettek.
1: Várjál, hogy csinálom a kávét, amikor nem ti csináljátok nekem.
2: Jó, na ez
1: most
2: így
1: bereggel bejöttem, itt voltak.
3: Van rajta egy gomb, az van rájva, on.
1: Na jó.
3: Benyomod, ledarálja, megfőzi.
1: Akkor, amikor nem akarom, hogy beleköpjetek. Tehát, hogy akkor én csinálom.
3: Ez rágalom, eszünkbe se jutott.
1: Á, de
3: az a tejhabosító. Tudod, a tetején.
1: De néha azért van ilyen, amikor a kollégák úgy főznek neked kávét, hogy azért látod, hogy aznap olyan ideg állapotban vannak, aki lehet, hogy nem biztos, hogy ez kockázatos kérés.
3: De én miért nem kérek itt soha kávét?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újra tárgyalhatják a 3 éves bérmegállapodást. Havi 30,6 millió forintot költenek a képviselők lakhatásra. Több alapszabadságot kaphatnak a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálhatják a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén abban értettek egyet a felek, hogy a megváltozott gazdasági körülmények miatt újra kell tárgyalni a megállapodást. A múlt heti egyeztetés egyben a következő minimálbérről szóló tárgyalások nyitánya is volt. A munkáltatói oldal a termelékenység és a versenyképesség javítását hangsúlyozta, a szakszervezetek pedig továbbra is azt szeretnék, hogy a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét, konkrét új bérösszegekről egyenlőre nincs megállapodás. Fontos szabály változott a kedvezményes diákbérleteknél. A MÁV csoport tájékoztatása szerint papíralapú bérlet vásárlásakor már nem az OM azonosítót, hanem az állandó diák igazolvány előlapján található 10 jegyű kártyaszámot kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Az OM azonosító használatára vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el, ha még nincs állandó diák igazolvány, személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell feltüntetni. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodabérleteire. Az Economics által kikért adatok szerint 72 országgyűlési képviselőnek bérelnek lakást, összesen havi 30,6 millió forintért. Egy képviselői lakás átlagosan 425 ezer forintba kerül havonta. Az irodabérletekre további mintegy 44 millió forintot fordítanak. Az új parlamenti ciklusban ugyanakkor kevesebben igényeltek lakást, tavaly júniusban még 112 képviselő számára biztosítottak bérleményt. Két ember meghalt egy súlyos balesetben az M80-as autóúton Rönök közelében. Két személyautó frontálisan ütközött, az egyik jármű egy lakóautót is érintett. Az egyik kereskedelmi csatorna információi szerint az egyik sofőr 90 éves volt, ő okozhatta a balesetet. Ennek pontos körülményeit azonban még vizsgálják. A tragédia ismét ráirányította a figyelmet az idősebb autóvezetők alkalmassági vizsgálatára. Magyarországon egyébként 70 éves kor felett 2 évente kötelező az egészségügyi felülvizsgálat. Egy közlekedésbiztonsági szakértő szerint modernebb, akár szimulációs vizsgálatokkal is pontosabban mérhetnék a vezetési képességeket. Több mint 30 törvénymódosítást készít elő a belügyminisztérium a rendvédelmi és más belügyi dolgozók tehermentesítésére. Posfai Gábor belügyminiszter közlése szerint a cél a felesleges adminisztráció csökkentése és az állomány megbecsülésének erősítése. A tervek között szerepel a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságának emelése, valamint a betegszabadság után járó távolléti díj kiterjesztése is. A minisztérium szerint a javaslatok kialakításakor a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány szempontjait egyaránt figyelembe veszik majd. További részleteket a következő napokban ismertetnek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma napos, kellemes, meleg őszi idő várható, csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Délután 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 6 óra és 14 perc. Kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát most hirtelen egy picit egyedül maradtam. Olasz Gabi sajnos lebetegedett, úgyhogy neki innen is jobbulást kívánunk. És hát, hát valahogy meg kellett oldani ezt a mai reggelt, úgyhogy úgy néz ki, hogy a mai reggelt együtt fogjuk tölteni, együtt fogunk rádiózni. És természetesen én itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy annyira mégse legyek egyedül, úgyhogy ha valakinek bármilyen infója lenne, vagy csak szeretne egy picit így beszélgetni a hétfő reggelben, akkor az megteheti, jó? Úgyhogy be lehet csörögni hozzám a mai reggel folyamán 0620 316 3000. No, de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából? Hát jelen pillanatban a térségben 9 fokot mérhetünk, és hát itt a csípős reggelt egy kellemes délután fogja egyébként követni, ugyanis a zavartalan napsütés derült időre készülhetünk a mai napon, és hát itt a reggeli órákban 8 fok körül alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 26 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Isten éltesse a mai napon egyébként a venceleket, ők ünneplik névnapjukat, úgyhogy ha van egy vencel ismerősöd, akkor én mindenképpen azt ajánlom, hogy dobjál rá egy üzenetet, hogyha esetleg nem egymás mellett ültök, tegyük fel mondjuk a munkahelyeteken. És hát, hogy mi a helyzet üzemanyagunk szempontjából, ugye, hát nem változtak múlt héten pénteken, ez a legfrissebb adatunk, az üzemanyag árak, így a 95-ös benzin továbbra is 636 forint per liter, míg a gázolaj 709 forint per liter. Úgyhogy, hát a mai reggelünket így fogjuk együtt tölteni, és tényleg, hogyha bármilyen infótok lenne, kinek hogy telt a hétvégéje, ki mit csinált a hétvégén, hogyan vágy neki ennek a hát szeptember utolsó pár napjának, és majd október elejének, na ezt is meg lehet nekem írni, telefon, SMS, Viber, tehát 0620 316 3000. Lesz természetesen mai nap folyamán is témánk, amivel majd elvihetitek tőlem a páros Cinema City Magyarország mozijegyet, ami pedig ennél is fontosabb, hogy ezen a héten még tudtok vadászni a Sunshine Valent autóra, hiszen pénteken majd egy újabb sorsolás fog következni itt a Keltetőben, ahol ki fog derülni az, hogy ki is fogja elvinni tőlünk egy hosszú hétvégére az autót, amivel elmehet Hajdúszoboszlóra a Hotel Aurumba. Bárhol feltűnhet az autó a térség útjain, egy kékszínű autót kell egyébként keresni, egy jó kis MG-t, és hogyha azt levadásszátok, akkor ti is bekerültök ebbe a sorsolásba, hiszen ez lesz az utolsó sorsolásunk, úgyhogy tényleg érdemes folyamatosan vadászni a térség útjain, és hogyha meglátjátok, akkor gyorsan fotózzátok le, az oldalán található QR-kód segítségével pedig töltsétek fel a weboldalunkra, és azonnal részt is vesztek a sorsoláson. Így indult át a mai reggelünk, egy picit hétfőzünk, egy picit lelassulunk, egy picit zenélgetünk, meg hát azért természetesen majd 7:30 környékén érkezik hozzám Laci is, úgyhogy nem leszek egész reggel egyedül. De hát igen, hát ilyen egy jó hétfő egyébként. Egy picit így bele a mély vízbe, akár így is fogalmazhatnék. Na meg hát a kedvencekbe is. Itt van már a folytatásban Post Malone, ez pedig az I Had Some Help. Ha bármilyen infótok lenne az utakról, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Jó reggelt, jó ébredezést! Szeptember 28-a hétfő van. Jó reggelt!

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Bring the action.

0: nehéz magamba hinni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Pénteken Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter. Még idén elindulhat a várólista csökkentési program. Emelkedhet a Kata havi tételes adója. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kisvárdán folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szolnoki rendezvényén azt is bejelentette, hogy ezt követően egész hétvégés kihelyezett kormányülést tartanak Erdőbényén. A kabinet október 3-án és 4-én tanácskozik a Tokaj-hegyaljai településen. Arról azonban egyelőre nem közöltek részleteket, milyen kérdések kerülnek napirendre. Magyar Péter szolnoki beszédében egyébként több gazdasági és igazságügyi témát is érintett. A kisvárdai országjárás pontos programjáról további tájékoztatás várható majd a későbbiekben. 10 milliárd forintos programmal csökkenteni a kormány a leghosszabb egészségügyi várólistákat. Magyar Péter miniszterelnök szolnoki bejelentése szerint az intézkedés még idén elindul, és legkésőbb január 1-től már látható eredményeket várnak. Elsőként a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtéteknél rövidítenék a várakozást. A pénzt kapacitásbővítés és új orvosi tímek létrehozására fordítanák, szükség esetén pedig a hagyományos munkaidőn túl akár éjszaka is végeznének beavatkozásokat, siker esetén a programot más területekre is kiterjesztenék. A korábban tervezetnél szigorú feltételekkel vezetné be a kormány a vagyonadót jövő január 1-től. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt országjárásának szolnoki állomásán. A kormányfő azt mondta, elképzelhető, hogy egy bizonyos vagyonhatár felett az adó mértéke meghaladja majd az 1%-ot. Példaként az 500 milliárd forint feletti vagyont említette. A pontos értékhatárok és adókulcsok azonban egyenlőre nem ismertek. Ezeket később Kármán András pénzügyminiszter ismerteti majd. A vagyonadó bevezetését január 1-ére tervezik. Felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont az MVM csoport. A társaság közlése szerint a földgáztárolókban már több mint 4 milliárd köbméter gáz van, ami biztosítja a lakosság téli ellátását. Az MVM szerint a paksi atomerőmű és a mátrai erőmű kapacitása is rendelkezésre állnak a téli időszakra. A vállalat idén több milliárd forintot fordít az energiaelosztó hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére, emellett pedig megújítja a földgázos ügyfél kiszolgálási rendszerét is, hogy gyorsabbá váljon az ügyintézés. Emelkedhet a Kata havi tételes adója, miközben jelentősen kibővítenék az adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök szolnokon azt mondta, a havi összeget egy vagy két lépésben emelnék, hogy magasabb társadalombiztosítási és nyugdíj alapot biztosítsanak a kisadózóknak. A pontos összeg még nem ismert. A kormány terve szerint ismét cégeknek is számlázhatnának a katások, és a rendszert mellékállású vállalkozókra, nyugdíjasokra és egyetemistákra is kiterjesztenék. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben ma napos, kellemes meleg őszi idő várható, csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, délután 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Egy perc múlva pontosan 3:47, kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek, azok kedvéért, akik esetleg most csatlakoznak be az adásunkba, a mikrofonnál jelen pillanatban Glasz Norbert, ugyanis Olasz Gabi sajnos lebetegedett, úgyhogy a mai reggelt velem fogjátok tölteni, na meg majd 7:30 környékén Dankó Lacival, és hát természetesen egyébként itt hívnám fel mindenki figyelmét, hogy a mai reggel folyamán is lesz témánk, ami nagyjából ilyen 7 óra körül már ki is fog kerülni a Facebook oldalunkra, tehát hogyha esetleg a mai reggel folyamán is szeretnétek elvinni tőlünk a páros Cinema City Magyarország mozi jegyet, akkor nem kell semmi más tennetek, mint 10 óra előttig kommentelni, és majd ugye a komment szekcióból lesz kiválasztva az, hogy akkor ki fogja elvinni tőlünk ezt a mozi jegyet. No de, hogy azért annyira mégse borítsuk fel ezt a mai reggelt, ha valakinek bármilyen infója lenne, akkor az természetesen jöhet, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Közlekedési szempontból ugye Nyíregyházán tovább is a Tiszavasvári út ugye le van zárva, ugye a Valent autótól kifelé, úgyhogy az arra közlekedők hát inkább arra ne közlekedjenek. Van elkerülő út, és van elkerülési alternatíva is, mint például ugye ott van a Nyugati elkerülő út, ahonnan pedig majd a Tokaji úton tudtok esetleg a város irányába jönni. Itt azért én felhívnám a figyelmet arra, hogy van egy kis plusz menetidő, mert azért mindenki arra próbál kerülni. Ugyancsak Nyíregyháza, csak egy picit kijebb, Nagykáló irányában pedig jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, úgyhogy ott is csak óvatosan, hosszabb menetidő, de ott is van kerülési lehetőség. Ha van autópálya matricátok, vagy esetleg megye matricátok, akkor ott is hát az autópályát igénybe tudjátok venni, és ugye majd a Debreceni úton tudtok bejönni a város irányába, vagy az Orosi út felé tudtok kerülni. No de hogy mi újság Debrecen útjain, már erősebb a forgalom a Vámospécsi úton, ezt például Attilától tudjuk, a Diószegi úton is erősebb forgalommal kell, hogy számoljatok, ezt Anonymous írta meg nekünk, valamint MSZ-től tudjuk, hogy a Diószegi úton, igen, ezt már mondtam, úgyhogy akkor ez a két verzió az, ami ugye jelen pillanatban erősebb ott a forgalom már Debrecenben. No de, a pszichológia szerint egyébként, csak hogy egy picit a témánkat is elkezdjük a mai reggel folyamán feszegetni, a pszichológia szerint azok az emberek, akik mindig visszaviszik a bevásárló kocsit a helyre, erős kollektív felelősségérzettel rendelkeznek. No de hogy ez mit is jelent egyébként, ugye? Hát van olyan pszichológus, aki annyira ráér, hogy ezzel elkezd egy picit foglalkozni, ugyanis elmagyaráztam, hogy mit jelent ez az apró hétköznapi cselekedet, amelyet egyébként hát rengetegen elhanyagolunk. Én sem szeretem személy szerint azt, hogy amikor mondjuk elmegyek a bevásárlóközponthoz, akkor ugye ott szanaszét vannak a bevásárlókocsik, ugyanis a bevásárlókocsi visszavétele a helyére a szupermarketekben egy olyan hétköznapi gesztus, amelyet sokan automatikusan megtesznek, míg mások hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Bár egyébként ez egy ártalmatlannak tűnő kis pici részlet, nagyon-nagyon fontos ez a momentum, ugyanis a bevásárlókocsi visszavitele a helyére a társadalomhoz való viszonyunkat tükrözi. Tehát, hogyha van bennünk annyi, hogy mondjuk megfogjuk és visszavisszük azt a bevásárlókocsit a helyére, akkor valószínűleg mondjuk autósként egy picit könnyebben engedjük át mondjuk a zebrán a gyalogost, nem csesszük fel az agyunkat mondjuk azon, hogyha egy rolleres elzúz mellettünk a zebrán, pedig ő ugye meg sem tehetné. Tehát, hogy ilyen apró részletek is vannak. Az elmélet szerint ez az apró cselekedet az erkölcsi karakter és az önfegyelem tesztje. A visszavívők erős kollektív felelősségtudattal és közösségi szemlélettel bírnak. A kinthagyott kocsik mögött a lustaság, vagy egyébként a felelősség hiánya állhat, nem csupán a sietség. Mert hát ugye rengeteg ott hagyják, úgy vannak vele, hogy jó, hát van erre ember, aki majd fogja, aztán visszaviszi, és majd az az ő dolga, nehogy már az enyém legyen. De hát ennyi erővel az autóhoz is oda tolhatnák, ugye, azt a bevásárlókocsit, hogyha én éppen kiszállok az autóból, akkor miért nincs már ott? Hát miért nincs? Azért, mert annak nem ott van a helye. Tehát szerintem ennyire baromi egyszerű, hogy azt nekünk meg kell fognunk, és vissza kell vinnünk. Mit mond a pszichológia a bevásárlókocsi visszaviteléről? Hogy a bevásárlókocsi visszavitelem egy egyszerű és kényelmes feladat, amelyről mindannyian tudjuk, hogy helyes dolog megtenni. Nem kötelező, senki nem kényszerít rá minket, és nem jár érte bírság, ha ezt nem tesszük meg, de jutalom sem jár érte, ha megtesszük. Ezért a döntés kizárólag az egyén akaratán múlik, anélkül, anélkül, hogy a külső nyomás befolyásolna minket. Egyébként a pszichológus szerint azok az emberek, akik mindig visszaviszik a kocsit a helyére, általában erős kollektív felelősségérzettel rendelkeznek. Ez a gesztus egyébként azt mutatja, hogy képesek a közjó érdekében cselekedni az emberek, még akkor is, ha senki sem figyeli őket, és ha ez nem jár közvetlen személyes haszonnal. Tehát szerintem, hát inkább vigyük vissza azt a bevásárlókocsit, jó? Mennyivel egyszerűbb az, hogy mondjuk nem akadályozok a másik embert, nem lesz az, hogy nyilván tudunk ennek örülni, hogyha mondjuk ott van egy bevásárlókocsi, ó, de jó, nem kell elmennem odáig érte. Ugye? Szerintem sokan vagyunk így ezzel, de azért mégiscsak mennyivel jobb és mennyivel tisztább és rendezett a környezet, hogyha mondjuk ezek a bevásárlókocsik a helyükön vannak. Na hát ez lett volna a mi kis kitekintésünk. A témánk ugye hamarosan kint lesz a Facebook oldalunkon. Még nem árulok el semmit, csak annyit, hogy egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet lehet tőlem nyerni, valamint én továbbra is azt ajánlom mindenkinek, hogyha esetleg meglátjátok a Valent autót valahol a térségben, akkor mindenképpen fotózzátok le, hiszen ezen a héten pénteken, azaz október 2-án kiderül, hogy ki az utolsó szerencsés, aki elviszi majd tőlünk, ugye ezt az autót egy hosszú hétvégére, és elmehet vele a Hotel Aurumba, szintén egy hosszú hétvégére. Egy éve tart ez a játék, nagyon-nagyon sok a jelentkező, úgyhogy eddig nem tetted meg, akkor most gyorsan még van rá 4 napot, hogy levadázd. A kedvencek pedig itt vannak a folytatásban, így a hétfő reggelünkben. Alok és Éva Max közösével indítom a reggelt. Ez a Car Keys.

Sunshine FM munkaidőben is veled van. Akár a munkahelyen, akár a városban bolyongva, a napindító reggeli ébresztés után egy igazán finom 3-1 kávét fogyaszthatsz a Sunshine FM-en. A város és a térség

0: Zolival. Csak jó zene. Ez a Sunshine FM. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, hát hétfő reggel mindig nagyobb forgalommal kell számolni, és több helyen forgalom korlátozás, úgy lakotelten kívül és lakotelten belül elsőnek Nagykálló Nyíregyháza között jelzőlámpa irányít, és a 36-os főúton a forgalma le van zárva Salamon-Bokornál, előreláthatólag még két hétig, viszont a Salamon-Bokor belterületén itt is forgalom korlátozás, egy bizonyos szakasz Zsák utca. A Vasvári Pál utcán is lényegesen lassúbb haladással kell számolni, és több helyen a vármegye területén útburkolatjavítási munkálatokat végez a Magyar Közút mérnöksége, amiben több főútvonal is érintett. A közműhelyi rájtási munkálatok ma is aktuálisak, a város területén a nyírtávhő, a nyírség részéről, és az erős áramú hálózatbővítés szintén forgalomkorlátozás mellett folytatják. Köszönjük a figyelmet, balesetmentes jó utat, jó reggel!
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat webon.

0: oldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egy hónap alatt 7000-rel nőtt a munkanélküliek száma. Gyűrűket, nyakláncokat és medálokat vitt el egy zsákai tolvaj. Mosdókat, tantermeket és katonai körleteket újítanának fel. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tovább nőtt a munkanélküliség Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint augusztusban 229 000 voltak munkanélkül, a munkanélküliség ráta pedig 4,7%-ra emelkedett. Egy hónappal korábban egyébként még 222 000 munkanélkülit és 4,5%-os rátát mértek. Közben a foglalkoztatottak száma 4.654 000-rel csökkent, ami 22 000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A június és augusztus közötti időszakban, ha a munkanélküliek csaknem harmada, már több mint egy éve keresett állást. Közel 2 millió forint értékű ékszert lopott el a rendőrség szerint egy 50 éves zsákai férfi, egy 72 éves vámospércsi nő otthonából. A gyanú szerint akkor surrant be a házba, amikor az asszony az udvaron tartózkodott, és több gyűrűt, nyakláncot, medált és egy karláncot is magával vitt. Néhány perccel később visszatért, ekkor a tulajdonossal is találkozott, akinek azt mondta, szőlőt szeretne venni. A rendőrök később azonosították és elfogták a férfit, beismerő vallomást tette, a bíróság pedig már ellerendelte a letartóztatását. Több helyen is lángolt a száraz növényzet és a hulladék a hétvégén Hajdú-Bihar vármegyében. Debrecen és Bocskai kert között a vasúti pálya mellett mintegy 500 négyzetméteren égett az agynövényzet, Sárét udvarinál pedig több mint 1000 négyzetméteren kapott lángra a búzatarló. Egyek külterületén pedig száraz fű és szemét, Hajdú-Sámsonban pedig egy szalmabála égett. Hajdú-Hadházon egy családi ház konyhájában csaptak fel a lángok, innen egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók, személyi sérülés azonban nem történt. Új műfűves futballpályát adtak át a hétvégén Nagymacson. A 24 millió forintos beruházás részeként új kapukat és magasított labdafogó hálókat is kialakítottak. A fejlesztést a helyiek kezdeményezték, akik korábban egy előregedett, aszfaltos pályán fociztak. Az átadót követően 6 csapatos focikupát rendeztek, és őszköszöntő szüreti és puliszka fesztivállal is készültek a családoknak. Új Intercity motorvonatok érkezhetnek a Debrecen-Nyíregyháza Miskolc körjáratokra is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint legalább 35 új távolsági szerelvény beszerzését vizsgálják, részben abból a 4,2 milliárd eurós uniós keretből, amelynek felszabadítását az Európai Bizottság már támogatta. A tervek között akkumulátoros regionális vonatok beszerzése is szerepel, amelyek egyes nem villamosított szakaszokon dízel mozdonyokat válthatnának ki. Hogy végül milyen típusokat vásárol a MÁV, arról nyílt közbeszerzés dönthet majd. 5 milliárd forintot csoportosítanak át idén a magyarországi laktanyák felújítására. Rosszínszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint több mint 30 helyszínen már 200-nál is több beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be. Mosdókat, tantermeket, katonai körleteket és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter korábban azt közölte, hogy leállították a Honvédelmi Minisztérium új elhelyezésére a Hadtörténeti Múzeum épületének átalakítására tervezett összesen 18 milliárd forint beruházást, és a forrásokat a katonai infrastruktúra fejlesztésére irányítják át.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén ma is sok napsütésre és száraz időre kell készülnünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.
1: Hát micsoda ébresztő zenék vannak itt korán reggel, 7 óra és 14 perc. Kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek, azok kedvére, akik esetleg most csatlakoznak be az adásunkban, nekik jelezném, hogy Olasz Gabi jelen pillanatban otthon pihen, úgyhogy én fogom a mai reggelt veletek tölteni, úgyhogy a stúdióban Glass Norbert. Kellemes szép jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek. Közlekedési információkkal kezdünk, mert hát ugye azok a legfontosabbak így a hétfő reggelünkben. A legfontosabb ugye a Tiszavasvári úton, méghozzá Nyíregyházán, ugye ott továbbra is útlezárás van, hatalmas narancssárga táblákkal jelölik, hogy ott arra ne nagyon közlekedjünk, ez ugye a Valenta autótól kifelé van, tudtok kerülni akár a nyugati elkerülő úton, ami ugye majd becsatlakozik a Tokaj útra, viszont ott hosszabb menetidővel kell, hogy számoljatok, szerintem egy ilyen 20-25 perc, tehát azért érdemes korábban elindulni. Szintén Nyíregyházán vannak problémák, csak egy kicsit kiebb, méghozzá Nagykáló irányába, ahol pedig jelző lámpás irányítás mellett halad a forgalom, és egyébként ott azon a szakaszon 2 darab sáveltolással is kell, hogy számoljatok, ott is tudtok kerülni, hogyha esetleg van megye matricátok vagy autópálya matricátok, akkor érdemes felmenni az autópályára, hiszen arra tudtok egy kicsit gyorsabban kerülni, és majd ugye a Debreceni úton pedig be tudtok jönni a városba, ha pedig a másik irányt választanátok, akkor az Orosi út is tökéletes erre, hogy bejussatok a városba. No de hogy mi a helyzet Debrecen útjain, kint vannak a rendőrök, méghozzá Füredi úton, ezt Anonymous-tól tudom, köszi szépen, hogy megírtad nekem. MS-e megírta, hogy a Gyepisor utcán is kint vannak a rendélyberőrei, és ezen kívül pedig már erősebb a forgalom a Bartók Béla úton, aztán a Jánosi utcán, a Mikepércsi úton, a Balmazújvárosi úton, a Tornai István utcán, a Monostorpályi úton, hát valójában mindenhol, minden bevezető szakaszon Debrecenben is erősebb forgalommal kell, hogy számoljatok, és ami fontos, ugye 7 órakor nagyjából kikerült a mai reggeli témánk a Facebook oldalunkra, amivel természetesen ma is egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet tudtok tőlem megnyerni, és hát a mai reggeli témánk pedig az, hogy mi volt az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod. És hogy miből is jött ez, ugye hát a mai reggel folyamán kicsit meglepő, annál váratlanabb, és talán annál jobb, hogy a mai reggel folyamán ugye én egyedül vagyok itt veletek a reggelben, és ezért gondoltam az, hogy ez nekem is egy ilyen mély víz, egy ilyen váratlan szituáció, egy tök új dolog, és nyilván nekem is ezt meg kell ugranom. És arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mi volt az, ami esetleg egy váratlan helyzet adódott az életetekben, és azt egyedül kellett megoldanotok. Rengeteg hozzászólás érkezett már most egyébként. Dávid például azt írta, hogy a mindennapos dolgok szerintem, de már nagyobb dolgok is akadnak. Aztán Evelyn azt írta, hogy mindig egyedül oldottam meg mindent. Emőke mindent magamnak kell, hogy megoldjak. És Mária is már hozzászólt, hogy mivel egyedül élek, minden problémámat, ami az életben előfordul, egyedül kell megoldanom. Nos, hát a hasonló hozzászólásokat várok egészen 10 óráig, hiszen 10 óra előtt majd ki fogok sorsolni, tehát egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet. Mi újság egyébként a térség útjain, ha ezeken az infókon kívül, amiket az előbb elmondtam, tudtok még bármit, akkor azt nyugodtan írjátok meg nekem, telefon SMS Viber 0620 316 3000, és hogyha már itt az utakról beszélgetünk, ha valahol látjátok a Sunshine Valenta autót, akkor érdemes levadászni, ugyanis most pénteken, azaz október 2-án jön az utolsó sorsolás, és valaki elviheti tőlünk egy hosszú hétvégére ezt az autót, amivel elmehet a Hotel Aurumban, méghozzá Hajdúszoboszlóra. Egy éve tart már ez a játék, rengeteg nyertesünk volt már, viszont most jön az utolsó, úgyhogy még ezen a héten, ha tudjátok és tehetitek, és meglátjátok, akkor mindenképpen vadászátok le. Jó, az oldalán található QR kód segítségével pedig töltsétek fel a weboldalunkra, így már azonnal részt is vesztek a sorsolásunkban. Tehát a mai témánk pedig az, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod, ezt várom tőletek a Facebook oldalon hozzászólásban, és valaki 10 óra előtt pedig majd elviszi tőlem a páros Cinema City Magyarország mozi jegyet. A kedvencek pedig jönnek a folytatásban, és már Lacival fogok már visszatérni majd itt 7:30 után. Itt van már a Hossz, ez pedig a Midnight. Kellemes szép jó reggelt mindenkinek!

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben szintén mozgással foglalkozunk majd itt a Fit percekben. Egy érdekes témáról beszélgettünk Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőivel.
2: Rendszeresen edzünk, fehérje bevitelre érdemes különösen figyelni. A fehérje fontos szerepet játszik az izmok felépítésében és regenerációjában. Ezért nem csak azoknak fontos, akik izmot szeretnének építeni. Jó fehérje forrás lehet például a tojás, a hús, a hal, a tejtermékek, illetve számos növényi eredetű élelmiszer. De itt is igaz, nem egyetlen tápanyag a lényeg. A kiegyensúlyozott étrendben a fehérje mellett megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, rost, szénhidrát és egészséges zsír is helyet kap.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
3: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A szuper Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Katonai behívókat küldtek ki, de nincs szó általános mozgósításról. A Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc kör IC is új szerelvényeket kaphat. Automatikus könnyítést kapnak az aszálykárral érintett gazdák. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Katonai behívó parancsokat kézbesítettek az elmúlt napokban több vármegyében is, de a Honvédelmi Minisztérium most hangsúlyozza, nincs szó általános mozgósításról. A behívók kizárólag az önkéntes tartalékos katonákat érintik, akik korábban saját döntésükből vállalták a szolgálatot. A parancsok előre megtervezett kiképzésekhez és más szolgálati feladatokhoz kapcsolódnak. A minisztérium szerint ez az önkéntes tartalékos rendszer megszokott működésének része, így a civil lakosságot nem érinti, és nem jelenti a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását sem. Átvilágítják a hazai állatmenhelyeket és egyszerűbbé tennék az örökbefogadást. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közlése szerint már zajlik a menhelyek feltérképezése. A tárcavezető szerint több helyen túl szigorúak vagy nehezen átláthatóak az örökbefogadási feltételek, ezért az élethelyzetek automatikus kizárása helyett inkább az adott otthon biztonságát vizsgálnák. Átláthatóbbá tennék az örökbefogadási díjakat is, és visszaszorítanák az érzelmi nyomást gyakorlatilag. A végleges szabályokat az állatvédelmi szakmával közösen dolgoznák ki. Új Intercity motorvonatok érkezhetnek a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc körjáratokra is. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint legalább 35 új távolsági szerelvény beszerzését vizsgálják, részben abból a 4,2 milliárd eurós uniós keretből, amelynek felszabadítását az Európai Bizottság már támogatta. A végső döntést azonban még az uniós tanácsnak kell meghoznia. A tervek között akkumulátoros regionális vonatok beszerzése is szerepel, amelyek egyesen nem villamosított szakaszokon dízelmozdonyokat válthatnának ki. Hogy végül milyen típusokat vásárol a MÁV, arról nyílt közbeszerzés dönthet majd. Szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. A jogosultaknak nincs teendőjük, a támogatást a NAV adatai alapján automatikusan utalják. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartóinak jár. Egy magánszemély, köztük egyéni vállalkozó vagy őstermelő csak egy autó után kap a támogatást. Az összeg személyenként összesen 20 000 forint, amelyet négy részletben fizetnek ki. Az első 5000 forintos részlet szeptember 30-án érkezik meg. Jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak az aszálykárral érintett gazdák. Az országos szárazság miatt automatikus viszmajormentességet vezetnek be az egységes kérelemhez kapcsolódó egyes agrártámogatási feltételeknél. Ez azt jelenti, hogyha egy előírást bizonyíthatóan az aszály miatt nem tudott teljesíteni a termelő, bizonyos esetekben külön viszmajor kérelmet és igazolást sem kell benyújtania. A Magyar Államkincstár hivatalból kezeli a helyzetet. A könnyítés több támogatási konstrukciót is érinthet. A részletes szabályozás kidolgozása még folyamatban van.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 386, az euró pedig 364 forint. Az angol fontért 423, az amerikai dollárért pedig 320 forintot kell fizetni. Térségünkben ma napos, kellemes, meleg őszi idő várható, csapadék nem valószínű, az ég többnyire derült marad. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, délután 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 3 perc múlva pontosan 3:48, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát most már hál' Istennek végre beszélhetek többes számban, hiszen megérkezett hozzánk Laci.
2: Jó reggelt, kis csokorom, hello! Na, hogy kell megismételnéd azt a 6 perces monológot, lemaradtam.
1: Jó, róla. Majd 8 óra után beszélünk róla, okay, jó?
2: Mert a best of-ban majd betesszük újból.
1: Mindenképpen, igen, mert hogy kíváncsi vagyok egyébként majd a te véleményedre is ezzel kapcsolatosan, amiről 3:47 környékén beszélgettem. Most viszont ugye a témánk már kint van a Facebook oldalon, mert attól függetlenül, hogy egyedül vagyok nyilván, hát ha nem vagy itt, akkor valakivel kell beszélgetnem, azok pedig a kommentelők.
2: Hát még szerencsé, hogy vannak.
1: Igen, úgyhogy, mert hogy arra vagyok kíváncsi a mai reggel folyamán, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldaniuk.
2: Húha,
1: mert hogy ugye ez abból jött nekem ez a mai reggeli téma, hogy ugye tegnap délután derült az ki, hogy Gabi ugye nem tud lenni, mert hogy lebetegedett. Hívtam Marát, Mara sincs a helyzet magaslatán, szépen fogalmazva.
2: Mert nem fertőtlenítitek a
1: egyébként
2: kezeteket.
1: Egyébként igen.
2: Én egyet hagytam ki szombaton, nem csináltam. El is kaptam valamit én is.
1: Vigyed magaddal.
2: Itt van a vírus gazda szerintem.
1: Igen. Úgyhogy, tehát Mara nem ért rá, és akkor így mondtam, hogy hát, vagy hát Béla mondta, hogy jó, hát akkor te leszel. Mondom, igen, egyedül. Aha, jó, oké, rendben. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen váratlan dolog volt, és nem azért, mert hogy ne tudnék egyedül műsort vezetni, mert ugye esténként én egyedül vagyok, de hogy azért így a reggelben ezt mégis meg kell ugrani, mert azért más.
2: Most annyi, hogy ez reggel van, az meg este.
1: Hát ja, hát igen, most reggel 6, ja, igen, reggel 6, este 6.
2: Nyilván egyébként a mi életünk olyan szempontból más, hogy nekünk nagyon sok váratlan helyzetet kell megoldani. Igen. Nem csak ez a beugrás, hanem a szituációk, akár elmész egy eseményre, műsort vezetsz, esküvőn, vagy rendezvényen, vagy stb. Adódik egy olyan helyzet, amit pikpak meg kell oldanod, és olyankor nincs választás, olyankor van 2 másodpercet, hogy eldönts, hogy A vagy B, fekete vagy fehér, vagy hogy mit csinálsz, melyik irányba megy tovább, úgyhogy egyébként ez ne sérüljön. Tehát, hogy ne vegye észre senki ezeket a műszaki problémákat, mert nagyon sokszor az is van, hogy nem működik a mikrofon, stb. Nem itt, hanem mondjuk egy rendezvényen előfordul, vagy azt mondják, hogy most gyorsan ezt kell csinálni, azt kell csinálni, úgyhogy olyankor meg kell oldani.
1: Igen, tehát, hogy ezért is dobtam be ezt a mai reggeli témát, hogy mi volt a hallgatóknak az a váratlan helyzet, amit hirtelen egyedül kellett megoldaniuk. Egyébként rengeteg hozzászólás érkezett már most, jár érte majd ugye a Páros Cinema City Magyarország mozi egy, no dem, Laci, hogy telt a hétvégéd, mi újság?
2: Parális volt egyébként, olyan szempontból, hogy végre eljutottam hosszú idő után színházba, meg tudtam nézni egy remek darabot, Pál utcai fiúk, egyébként egy zenés darab, úgyhogy javaslom mindenkinek, aztán meg tudtam oldani egy-két dolgot a ház körül, mondjuk ebbe bele is rokkantam szó szerint, mert mondtam, hogy de jó, még ott van 2 gyom, na azt még gyorsan kihúzom. Na, ezek azok a szituációk, amikor már úgy érzed, hogy egyébként befejezted a munkát, akkor fejezd be. Tehát akkor nincs az még, hogy még visszamegyek, még, na akkor kihúztam, de úgyis maradtam abban a pózban. Aztán...
1: A derekam beállt.
2: Hát egyébként azzal kezdődött, hogy szombaton már szerintem megfázott, mert reggel hideg van, és amikor reggel közlekedsz 2 kerekű járművel, azért az már nem volt olyan hű, de felemelő érzés. Hozzáteszem, egyébként ma bringával jöttem, és az jobb volt, mint mondjuk robogóval közlekedni, mert ott nagyobb a tempó, és hideg volt. Na, lényeg az, hogy akkor bementem, és elkezdtem nézni ilyen különböző csatornákon, videó megosztókon, mit kell csinálni gerinc kikattintásra, tehát vagy kiakasztásra, amikor beakad a gerinced, és rengeteg videó van, és működik. Tehát azt kell, igen. Tehát jó, most hülyén néztem ki, mint egy teknős béka, feküdtem a hátamon, és akkor tudod, így jobbra forogtam, balra forogtam, ezt csináltam, azt csináltam, falat toltam arrébb, de nem ment, meg egy csomó mindent. Nem mondom azt, hogy tökéletes lett, de sokkal jobb lett, mint előtt. Tehát előtte fel egyenesedni alig bírtam, és akkor utána nagyon rossz érzés egyébként. De ezt leszámítva, egyébként jó volt a hétvége, jó kis programokon is részt vettem, meg voltam Debrecenben egy picit, hát olyan helyen voltam, ahol én még az életben nem jártam, de ebből is, ez is mennyire érdekes, nem?
1: Kassai út?
2: Majdnem. Tehát most a debreceniek ne röhögjenek ki, de ott van az a csodálatos park egyébként, ahol ki van írva a Debrecen felirat a stadion mögötti területen. Na, igen. De hát én 90%-ban a stadionig jutok el a Pallagi úton.
1: Igen.
2: És a mögé már nem nézek, hogy mi van ott mögötte. Egyszer a Campus Fesztiválon sétáltam arra, de akkor meg este volt, akkor meg azért nem láttam, és így rácsodálkoztam. Tehát mint az újszörött, tudod, ez a hú, hát itt jártam már, vagy ott veszed, de ezt még soha nem láttam. Tehát ott az állatkert környékén, nagyon szép, és tele volt egyébként emberekkel, ott piknikeztek, ott jöttek, mentek, sétálgattak, tehát olyan nyugtató hatása volt, mint hogyha a Central Parkban lennél New Yorkban, nagyjából az az érzés volt. De ugyanez volt Nyíregyházán, ott meg szombaton volt egy remek rendezvény, a Bringaváros, és nagyon sokan egyébként kerékpára pattantak, különböző helyszíneket kellett a városban megtalálni, kis ajándékok jártak érte, és hát a reggeli hideg, ahogy említettem, az úgy tűnt, hogy talán elrémiszt nagyon sok embert. Aztán egyszer csak 10-11 óra körül, úgy minden kézbe kapott, hogy de hát több mint 20 fok van, süt a nap. Hát miért nem menjünk biciklizni?
1: Igen, mert ugye a reggelek azok, amik egy picit ilyen hűvösebben indulnak, tehát én is 6 fokban jöttem be reggel a rádióba, és most egyébként meg már ilyen 12 fokot mérhetünk, sőt 26-ig is felmegy ma.
2: Így van, tehát óriási hogy... lesz a hőingás, tehát igen. A hőingadozás, úgyhogy aki erre érzékeny, az most meg fogja érezni.
1: Pénteken én azt hittem, hogy megpusztulok.
2: Fájt a fejed?
1: Nagyon. Uh-huh. De annyira durván, hogy már tudod, azt kezdtem érezni, hogy már ez a szédülök, minden bajom van, nem térek magamhoz, mi történik, és így nyilván bevettem egy fájdalomcsillapítót, az se kezdett el azonnal hatni, kellett neki egy másfél óra, uh-huh. mire kiszedte, utána semmi bajom nem volt az
2: két nyugdíjas, itt panaszkodunk korán reggel, ja, itt fáj, beálltad elég, a fejünk fáj, megfáztunk, és a többi. De ezzel együtt egyébként ez az igazi vénasszonyok nyara lesz most ezen a héten, mindenki használja ki, akinek van rá lehetősége. Nyilván, aki most megy szabadságra, és ilyen kerti munkákat tervez, vagy kirándulás, vagy stb., menjen és élvezze ezt a jó időt, mert ezen a héten, hát ez is milyen ura, jó idő. Azt mondjuk, hogy jó idő, aztán most már hogy örülnénk egy kis esőnek, ha esne normálisan egy kis eső, de napsütés lesz és száraz idő, leszámítva azt, hogy nagy lesz a hőingadozás, tehát hogy ne reggel induljanak el feltétlenül kirándulni, hanem inkább olyan 10-11 óra magasságon, és utána viszont, amíg le nem megy a nap, addig parád.
1: Addig lehet menni, mert
2: tényleg... ahogy elzárják a villanyt,
1: azonnal.
2: Abban a másodpercben
1: igen. Tehát befelé. Ez a 14 fokot is már úgy érezzük, hogy úristen, basszus, hideg van.
2: Hát mikor bent 22 foknál tegnap így bekapcsoltam fűtésre a klímát, mert egyszerűen azt éreztem, hogy hideg van. Tehát hogy nehéz átállni egy picit, de
1: Igen, mert hirtelen jött. Tehát mi is azt beszéltük otthon, hogy mit tudom én, múlt hétvégén szombaton még azért viszonylag jó idő volt. Tehát napközben is pólóban lehetett rohangálni minden, majd egy hét elteltével már tényleg kabátban lehet csak lenni.
2: Sőt, már hétfőn. Igen. Hát szombaton még majdnem 30 fok volt, hétfőn meg akkor nagyot esett. Na hát ez is egy váratlan szituáció, amit meg kell oldani egyedül.
1: Mert igen, anyukád fel kell öltözni.
2: Nem fog felöltöztetni.
1: Igen. Anyám nem fog szólni, hogy kisfiam, vegyél föl még igen. Egy kabátot, öltöz rétegesen.
2: Hol a sálad már megint?
1: Igen, de akkor a derekad is egy olyan probléma volt, amit egyedül kellett megoldanod.
2: Hát nincs más választás.
1: Igen.
2: Igen. De vannak rá nagyon jó módszerek. Ezekre is egyébként sok hasznos dolgot lehet találni, a sok haszontalan mellett is, akár az interneten, és akkor ezeket, ha csinálod, vagy rendszeresen csinálnád, akkor meg is előzhető az, hogy megerősíted a hátizmokat, stb., akkor azért magadnak tennél jót.
1: Hogyne.
2: Csak amíg nem fáj, meg amíg nem akad be, meg amíg nem csípődik be, addig úgy vagy vele, hogy hírből hallottam róla.
1: Uh-huh. Igen. No kérem szépen, tehát a mai reggeli témánk ez, ami ugye kint van a Facebook oldalunkon, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod, ezért pedig cserébe adunk majd egy páros Cinema City Magyarország mozijegyet 10 óra előtt. Most viszont elmegyünk egy picit zenélni, ha van közlekedési info, akkor jöhet a Tokaji út Nyíregyházán, már azért igencsak be van állva, ugye ez a Tiszavasvári út lezárása miatt következett be ez a szituáció, erősebb a forgalom Debrecenben az Erzsébet utcán, ezt Lacitól tudjuk, valamint a Bartók Béla úton, ez pedig Anonymous írta meg nekünk. Szeretnél valami zenét meghallgatni, Laci?
2: Jöhet. Ma reggel az egyik pékségben például a mi dalainkra táncoltak, és így kaptuk a zsömlét meg a különböző
1: pékségeket.
2: Úgyhogy most már ne hagyd cserben. Megígértük, hogy csak jó zenék szólnak egész délelőtt.
1: Jó, figyelj, akkor változtatunk rajta. Dash Youngfly, Azaria, Pannonia, mit szólsz hozzá?
2: Mehet.
1: Jó, erre is fel lehet pörgetni így a reggelünket. Ha bármilyen infóval jöhet 0620 316 3000. Hamarosan hírek, utána pedig jövünk vissza.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozd a finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megmaradt még a Böszörményi úttól egészen a Dózsa-György útig a jobboldali forgalmi sávnak a lezárása, és itt felhívnám a figyelmet, hogy rendőri irányát irányítás mellett közlekedünk, tehát nagyon-nagyon figyeljünk. Ott, aki teheti, az kerülje ezt a szakaszt. Valamit azt vettük észre, hogy a iskolák környékén óriási a forgalom, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát emelném ki ebből a szempontból, illetve a bejövő számozott főútvonalakon 2-3 lámpaváltás után tudunk keresztül menni. Hát mindenkinek kitartás és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Igazi meglepetést akarsz? Kéri dalt és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glac Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló kívánság műsor.
0: 0620 316 3000.
3: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Szeptember 30-án lejár a védett állami erdőkre vonatkozó átmeneti korlátozás. Tömegverekedés tört ki a reggeli csúcsforgalomban a belváros.

0: fővárosban. Pénteken Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Több mint 6000-en írták már alá a fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérő petíciót. A jelenlegi szabályozás szeptember 30-áig korlátozza a fakitermelést meghatározott védett állami és Natura 2000-es erdőkben. A kezdeményezők most azt szeretnék, hogy a tilalom megszakítás nélkül maradjon érvényben mindaddig, amíg nem születik tartós természetvédelmi szabályozás. A petíció emellett a gazdasági célú tarvágások és végvágások visszaszorítását, az idős fák és élő helyek megőrzését, valamint átláthatóbb erdőkezelést sürget. Tömegverekedés tört ki Debrecenben egy gyalogátkelő hely közelében a reggeli csúcsforgalomban. A dulakodásban két férfi és több középiskolás is részt vett, miközben az autók között többen ütötték és rúgták egymást. A jeleneteket egy busz utasa rögzítette, több közlekedő pedig értesítette a rendőrséget. A helyszínre mentők is érkeztek, az egyik résztvevőt zúzódásokkal szállították kórházba. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, és több embert gyanúsítottként hallgatott ki. 2 milliárd forintos vízközmű fejlesztésre pályázik Debrecen. A város és a debreceni vízközmű nyújt be támogatási kérelmet a KEHOP Plus programban. A tervek között szerepel egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték rekonstrukciója a Balmazújváros és a Bartók Béla út között, valamint 20 mérési körzet és 88 mérési pont kialakítása is. Szivattyúkat is felújítanának, illetve korszerű monitoring rendszert építenének. Drónnal ellenőrizték a közlekedőket a rendőrök Debrecenben, ezúttal a vasúti átjáróknál figyelték a szabályok betartását. Az egyik helyszínen rövid idő alatt 4 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük, akik a tilos jelzés ellenére hajtottak a sínekre. Kerékpárost, személyautóst és teherautóst is rögzített a kamera. A rendőrség jelezte, a közeljövőben újabb drónos ellenőrzések várhatók Debrecenben, elsősorban forgalmas kereszteződésekben, csomópontokban és a városból kivezető utakon. Hajdú Szabolcs, debreceni kötődésű filmrendező és színész is ott van az idei Prima Primissima jelöltek között. A Balázs Béla díjas alkotót a Magyar Színház film és táncművészet kategóriában jelölték, Kovács Adér és Gáspár Sándor mellett. Idén több mint 900 jelölés érkezett egyébként a rangos elismerésre, ezekből 30 művészt, tudóst, sportolót, oktatót és média személyiséget választott ki a kuratórium. Közülük 10 kapják majd meg a Prima Primissima díjat, 20 pedig Prima díjban részesülnek. Az eredményeket december 4-én a Műpa gáláján hirdetik majd ki. Kisvárdán folytatja országjárását pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szolnoki rendezvényén azt is bejelentette, hogy ezt követően egész hétvég is kihelyezett kormányülést tartanak Erdőbényén. A kabinet október 3-án és 4-én tanácskozik a Tokaj-hegyaljai településen, arról azonban egyelőre nem közöltek részleteket, milyen kérdések kerülnek napirendre. Magyar Péter szolnoki beszédében egyébként több gazdasági és igazságügyi témát is érintett. A kisvárdai országjárás pontos programjáról további tájékoztatás várható majd a későbbiekben.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma is sok napsütésre és száraz időre kell készülnünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.
1: 8 óra és 15 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban továbbra is. Dankó Lacival,
2: hello. És Norbi.
1: Hello, jó reggelt.
2: Jó reggelt mindenkinek, azoknak, akik elkéstek a munkahelyről, mondjuk, hogy most már húzzanak bele, mert negyed órája várja őket.
1: Igen,
2: a főnök.
1: A főnök észre fogja venni, hogy nem vagytok ott a meetingen. Nagyon-nagyon fontos közlekedési infoink vannak, rengeteg rendőr kint van Debrecen útjain, például a Diószegi úton, aztán kint vannak a Schumann utcán, kint vannak a Damjanics utcán is, és a Füredi úton is kint vannak a rendi Iber őrei, úgyhogy Debrecenben ezeken a szakaszokon mindenki csak óvatosan és körültekintően. Szerintem lehet, hogy megint van valami rótpol
2: akció. Sárga Szejcsentós?
1: Jaj, úristen.
2: Elszabadult? Debrecen egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
1: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Uh-huh. Tehát az, hogy egy Fiat Szejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köbcentis autóval hogy gondolták.
2: Gondolták, elmegyülnek a tömeg.
1: Ja, értem.
2: Csak a színe egy kicsit kilógott.
1: Amúgy
2: igen. Legközelebb szürkét válasszanak.
1: Igen, a témánk pedig kint van ugye a Facebook oldalon, mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod.
2: Hát tessék, itt van, erre. Ez volt. Kirabolták és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész, értelem megoldották.
1: Igen, közben jött egy üzenet, az a kérdés, hogy még a nyári line-up megye még, hogy a homokba rajzolt szerelem. Igen, lehet, hogy rossz műsorlistát sikerült betölteni itt az éjszaka folyamán, viszont a pékségben, a kávézóban és egyéb üzlethelyiségekben imádják. Ezt a visszajelzést
2: és mi
1: kaptuk.
2: Sem adjuk fel, mert hogy azt mondtuk ma Norbival, hogy már pedig nem adjuk fel, és nyár lesz még a következő héten is. Az időjárás is ezt mutatja, majd 25-26 fok lesz a héten, úgyhogy igen. Lehet még homokba rajzolni dolgokat.
1: Így van, így van. No de, amit én már itt 3/4 hét környékén elkezdtem felvezetni a hallgatóknak, hogy egy pszichológus szerint azok az emberek, akik mindig visszaviszik a bevásárló kocsit a helyre, erős kollektív felelősség érzettel rendelkeznek. Te hogy vagy ezzel egyébként?
2: Mindig visszaviszem.
1: Mindig visszaviszem.
2: Hát hova vinném? Mit csinálnék vele? Ott hagyom a parkolóba szanaszét gurugálni,
1: rengetegen.
2: Neki menjen a kocsinak, meg mindennek.
1: Rengetegen csinálják ezt, és főleg egyébként azóta, amióta ugye vannak olyan bevásárló központok, ahol már nem kell ezt a 100 forintos érmét beledobni a kocsiba, tehát kvázi nem jut el odáig, hogy az a pénz, amit ő beledobott, az neki kell vissza. Hanem elmegy, ott van az autó mellett, kipakol,
2: ekkora
1: és ott
2: visszatartó
1: hagyja.
2: Ereje volt a 100 forintosnak?
1: Hogyne? Szerintem igen. Főleg mondjuk a 10 forintosnak, meg amikor ki lehetett bekelni egy 5 forintossal.
2: meg nem tudom, ukrán rívnyával, vagy román lejjel, vagy ami éppen akadt, és bele tudtam rakni, vagy gombot, vagy nem tudom, egy csomó mindent. Lehetett kapni ilyen kis műanyag pöcköket.
1: Igen. Tehát, hogy egy pszichológus ezt megállapította, sőt, ugye a bevásárló kocsi visszavétele a helyre a társadalomhoz való viszonyunkat is tükrözi.
2: Mondjuk ezt én pszichológus nélkül is megmondtam volna, hogy nyilván, aki nem hagy szanaszét mindenhol maga után mindent, az valószínűleg felelősséget érez a társadalom iránt. Mint ahogy a szemetet sem dobálod ki a kocsiból menet közben, normális esetben, főleg nem, ha mögötted is jönnek, akkor elég hülyén néz ki, hogy egy fél zacskó szotyi héjat kidobsz az ablakon, beterítve mindenki.
1: Igen, mert hogy én pont ezt mondtam a hallgatóknak, hogy ugye rengeteg olyan bevásárló központban vannak ugye ezek a kocsik, amiket ugye ki lehet venni, vissza lehet vinni, és sajnos rengeteg helyen látom azt, hogy így szanaszét ott vannak hagyva. Uh-huh. Hogy így ő vajon mit érez ilyenkor? Hogy majd jön valaki, megkönnyítem az életét, hogy ne kelljen elmenni odáig?
2: Vagy... Majd jön valaki, és majd utána elpakolja.
1: Aha, értem.
2: Ezt gondolja, hogy neki ez nem dolga, ő bevásárolt, aztán ott hagyja. Hát, na.
1: De hogy... Nem értem.
2: Biztos otthon is így szokta.
1: Igen, otthon is a felmosót ott hagyja a szoba
2: közepén. Utána vagy ilyesmi. Szerintem ez egy alapvető dolog, hogy illik visszavinni, hogyha már használtad és bevásárolt. Hát most mennyi belehalsz abba a 3 méter sétába még, vagy 8 méter, amit vissza kell tolni? Mert olyan sűrű vannak, hogy...
1: Igen,
2: volt. Viszont, ami nekem gyanúsabb, hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva.
1: És azok hogy kerülnek oda?
2: Na ez az. Hogy melyik, akkor... melyik játékos az, aki eltolja?
1: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
2: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, amivel ezt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi értjedek, és úttyomba bedobálják őket?
1: És az hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
2: Felakad az utánfutó, vagy mi az a vonókorra. Ja.
1: De egyébként tényleg ezzel nem mondtál hülyeséget, hogy basszus, minden egyes labdás sportágnál valahogy csak oda kerül az a bevásárlókocsi.
2: És ott vannak benne a labdák, azzal tolják be, és akkor utána meg.
1: Igen, ki. És le van szedve róla, hogy mit tudom én, Spárból loptuk, meg ilyenek. Tehát még ezzel egyébként elkezdenek közben játszadozni, hogy még szétszerelik, hogy ne lehessen azt mondani, hogy az onnan van.
2: Elég egy matrica. Ez nem tudom, hogy elviszik, vagy megveszik, vagy bemennek a bevásárlókocsi bevásárlóközpontba, ahol lehet bevásárlókocsikat vásárolni. Nem tudom, hogy volt-e már erre igény. Jó napot kívánok, két bevásárlókocsi lesz, egy nagyobb, meg egy kicsi. Vinném haza a gyereknek játszani. Hogy melyik, hova mész? Rákeresel az interneten, hol lehet ilyet rendelni? Biztos van.
1: Ez egy nagyon jó felvetés, hogy ez vajon hogy kerül oda?
2: Ez egy piaci rés. Nyitnunk kell Norbikám egy ilyen boltot. Bevásárlókocsi volt. Ugye?
1: Jó, hangzik. Tetszik egyébként.
2: Micsoda forgalmunk lenne, nem?
1: Azt hiszem, mindenki megvenné évente egyszer, vagy két évente egyszer, és utána be is zárhatnánk.
2: Nem tudom, két évente mi történik vele? Szétesik a magától?
1: Elhasználódik. Vagy vállalunk rá szervizt. Tehát, hogyha mondjuk a kerék elkezd nyikorogni, vagy valami, akkor elkezdünk azzal foglalkozni.
2: Beöltöznék, mint a Forma 1-be, tudod, ilyen légkulcsa. Oda menni. Tessék, négy új szliggumi. Lehet menni.
1: Igen, meg egy kis VD40.
2: Milyet szeretne? Kemény vagy light keverékűt? Hova használja?
1: Igen, meg egy kis VD40.
2: Uh-huh. Egyébként némelyik ilyen bevásárlókocsi botrányosan rossz állapotban van. Tehát, ha pehjed van, és pont olyan van a sorban, és te kihúzod, és elindulsz vele, és némelyik így három kerék megy, meg nem gurul, meg nem forog alul az akármi, és akkor
1: én ezt mindig megszívtam velük. Uh-huh. De még a sima bevásárló kocsival is, ami ugye van tehát ez a kis pici kosárka.
2: Ami a gyerekeknek van?
1: Igen, én még azzal is mindig megszívom. Mert
2: van az a kis zászlós, tudod, ami ilyen egészen pici, és a gyerek tolhatja, és így messziről látod, hogy a gyerek merre jár. Na, nekem már volt olyan többször is, hogy tudom én, csak két kenyér, meg három túrórudi kellett, de tudtam, hogy a kezemben nem fog elférni. Ez meg ott volt lehajítva, mert ott nem vitték vissza, és akkor azzal gurultam. Elég olyan vicces.
1: Tehát... Nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy tényleg az ember azon gondolkodjon, hogy hát én ezt itt hagyom.
2: Uh-huh. És volt már olyan, hogy elvitted másnak a bevásárlókocsit? Na, az a még cikibb. Tehát amikor úgy, vagy elkezdesz bepakolni a másiknak a kocsijába. Múltkor mert beállod a melléd, és te rakod be a fürbanánt, meg a nem tudom mit, és akkor egyszer csak szólnak, hogy ne ragudjon, az én kocsi.
1: Múltkor egyébként tényleg, pont így jártunk, hogy nem is értettem, tehát elkezdtem már felpakolni, ugye az önkiszolgáló kasszánál, és így néztem, hogy ezek a cuccok nem ismerősek. Aha. Miért vettünk mi dán szalámit? És így néztem az asszonyra, hogy te vettél dán szalámit? Nem, én nem vettem. Hát de mondom, én sem. És így pakoltunk tovább, és tudod, így láttuk, hogy hát ezek nem a mi cuccaink.
2: Anyukám, finom célzás az, hogy vettünk 20 pelenkát, meg bébiételt. Nincs is csecsemő gyerek a könyv, de lesz.
1: De majd lesz, így van.
2: Igen. Meg sosem lehet tudni, nem jön el húsvétkor locsolkodni hozzánk olyan, akinek egy pelenka kell. Tehát ez a szükség lesz majd valamire.
1: Sok minden olyan van otthon egyébként, amire nincsen szükségetek, de hát ha egyszer valakinek jó lesz.
2: Sok, főleg amikor bejöttek ezek a kínai webáruházak, és ott meg volt határozva, hogy nem is tudom, 5-6 ezer forintért kellett minimum vásárolni, de te megvetted az 1000 forintos cuccot, amire szükséged volt, a maradék 4000 meg olyanból állt össze, amire amúgy az életben nem volt szükséged. Tehát most már nem tudom, hanyadik ilyen gyorskötöző csomagot vettem meg, de nyilván, amikor szükség van gyorskötözőre, egy darabot nem találok sehol.
1: Hogyne?
2: Amúgy pedig a garázsban így hullik a fejemre. Tehát már megint egy gyorskötöző, már megint egy nem tudom mi, már tehát van belőle egy rakás, de amikor szükséged van rá, akkor meg szétnézem, na, elfogyott. Igen, akkor venni kell újra.
1: El kell menni venni.
2: Igen.
1: Így van. No, kérem szépen, valamit tanácsolunk egyébként azoknak az embereknek, akik ilyen, tehát akik nem tolják vissza a bevásárlókocsit?
2: Igen, feltétlenül tolják vissza.
1: Jó. Akkor legyen ez az
2: árszó. Különben Norbi szigorú lesz, és nem lesznek jó zenék ma délelőtt. Úgyhogy...
1: Én bekészítettem egyet, de mivel kaptam a jelzést, hogy már nem nyár van, ezért most nem azzal megyünk tovább. Meg magyar lett volna az is.
2: Melyik a nyár van? Alig fürdőruhában?
1: Nem, kérlek szépen.
2: Napolaj.
1: Nem, megmutatom.
2: Ez valami ilyeneket.
1: Én ezt szerettem volna. Megvan?
2: Még eddig nincs.
1: Nincs, mindjárt meg lesz, nyugi. Tehát én ezzel szerettem volna tovább menni.
2: Szerintem, ha már elindítottad, akkor hagyd menjen.
1: De még nem indítottam el, de mivel kaptam a jelzést, hogy nem biztos, hogy jégelket kéne játszanunk, ezért nem ezzel megyünk tovább egyébként. Nincs meg a fluortól, ami
2: szól. Már megvan.
1: Na, hát
2: tudod, én... ha már eddig lement, most már
1: nem,
2: menjen.
1: Nem. Ennél jobb zenéket játszunk, főleg a kedvenceket. Jó, a témánk pedig adott a Facebook oldalunkon. Mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod? Na, erre vagyunk kíváncsiak. 10 óra előtt pedig kisorsolunk majd egy páros Cinema City Magyarország mozi jegyet. Most viszont tehát egy picit zenélünk, utána pedig majd jövünk vissza a sporthírekkel, Lacival. You just did it, get them. Ez már a Shine.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sporthírekkel folytatjuk itt a Keltetőben. Laci, miket hoztál nekünk?
3: Válogatott mérkőzést, mégpedig ma este Észak-Írország ellen. Vannak hiányzók, úgyhogy, mert azt mondta Marco Rossi, hogy lassan nem is edzőtábor, hanem inkább kórház a város szélén, tehát amit megélnek, de ezzel együtt nem feltartott kezekkel utaznak majd Észak-Írországba is. Remélhetőleg pontot szereznek majd, és úgy érkeznek haza. Az ukránok elleni mérkőzés nem sikerült jól, ugye 1-0-ra kikaptunk az ukránoktól, így aztán mindenképp hozni kell.
2: Volt valami balhé is.
3: Hát volt több is, igen, kakaskodás, ott azért feszült volt a hangulat. Volt több olyan szituáció, Szoboszlait egyszer megrúgták, aztán lehetett látni rajta, hogy onnantól kezdve ő is sokkal feszültebb és idegesebb volt. Nyilván az eredmény sem alakult úgy, úgyhogy így azért ott a végén elszabadultak az indulatok, de végül az eredmény nem változott, úgyhogy most a hátralévő mérkőzéseken kell majd hozni a pontokat. Akinek viszont sikerült hozni a pontokat, az Kis Norbi kamion versenyző, sporttörténelmet írt, soha még senkinek nem sikerült 8-szor megnyerni az Európa bajnoki címet.
2: Azt a mindenit.
3: Kamion Európa bajnokság történetében 7-szeres bajnok már volt. Volt versenyben Kis Norbi és Johan Hahn, ott állt az első helyen, na most már Kis Norbi az egyedüli a nyíregyházi Révész Racing pilótája, aki 8-szoros Európa bajnok. Ezt már szombaton bebiztosította úgy, hogy még egy futam hátra van egyébként a sorozatból. De ő már szombaton megnyerte az első futamot, és ezzel gyakorlatilag matematikailag is Európa-bajnok lett, de ez semmi ünneplés nem volt, mert azt mondta, hogy a csapat bajnoki címért is harcban állnak, és ő innentől kezdve erre koncentrál. Hát ez olyan jól sikerült ez a koncentrálás, hogy a második futamon negyedik lett, a harmadikat megnyerte, a negyediket megint megnyerte, a negyediket úgy, hogy a nyolcadik helyről kellett startolnia, miután ott fordított rajt rácsos indítás van, és így is megnyerte, és ez azt jelentette, hogy René Reiner a csapattársa szintén pontokat szerzett, hogy a Révész Racing is Európa bajnok lett, a csapatversenyt sikerült ismét megnyerni, már 6. alkalommal.
2: Gratulálunk
3: nekik. Nagyon sok komment, hozzászólás jött a hír hallatán, hogy nagyon büszkék rá, tényleg mindenki piros-fehér-zöld zászlóval ott álltak, mert azért ez egy ritkaság az autósportban, hát Lewis Hamiltonnak volt ugye 7
2: VB
3: címe a Forma 1-ben, most már akkor vonjuk le a logikus következtetés, Kis Norbi jobb pilóta, mint Lewis Hamilton.
2: Igaz, irány a Forma 1-ben. Irány a Forma 1.
3: Igen, egyébként szimulátorral kezdte. Bármilyen hihetetlen Kis Norbi is, és el lehet jutni akár ilyen magasságokig is, és mai napig nagyon sokat gyakorol szimulátorral, tehát régen megmosolyogtuk ezeket a szimulátoros versenyeket, azt hittük, mint a régi Commodore 64-nél, hogy ott van a Pitstop nevű játék, meg a GP2, utána később a PC-n.
2: Ja, meg VASD, és akkor azzal majd ott játszok.
3: Szó szerint az egyetlen egy dologra volt jó, hogy az unalmas munkahelyi értekezeteket át lehetett lébecolni, hogyha monitor előtt ültél, meg klaviatúrád is volt. Csak arra kellett figyelni, mint amivel én mindig lebuktam, hogy döntöttem a fejemet balra, meg jobbra.
2: A kanyarokban.
3: Igen, és aztán a főnök megkérdezte, hogy Lackó, amúgy megvan az új pályacsúcs, mondtam, hogy nem, csak második lettem Monzában. Tehát ez nem mindig jött össze. De Kis Norbiéknak összejött, és szívből gratulálunk. Visszatérve egy picit a focira, beszéltünk arról, hogy Klopp milyen új intézkedéseket vezetett be a német válogatottnál. Tilos fodrásznak belépni például az edzőtáborban. Előszeretettel használtak fodrászt, ezek szerint a játékosok ilyen 2-3 napi rendszeresé. Muszáj a pályán jól kinézni. A mobiltelefon nem lehetett meccsnapon használni. Hát nem jöttek be az újítások, mert a görögök 1-0-ra nyertek a németek ellen, és először nyertek a görögök a németek ellen. Úgyhogy így
2: egy jó fodrász megoldotta volna a problémát.
3: Lehet, hogy a fodrász, igen, igen. Az volt a baj. Beszéltünk már korábban arról, hogy Nyíregyházán rendezték a 9. Bringavárost, ami nagyon jól sikerült, és tényleg egy remek hangulatú esemény volt. Nem verseny, hanem egy szabadidősport esemény, és hát szerintem az ezres létszámot minimum elérte a résztvevők száma, csak a kertvárosi iskolába 200-an tekertek például, és tekertek körbe Nyíregyháza különböző pontjain. Ha valaki minden helyszínt felkeresett, akkor egy 60 kilométeres túrát tett meg, és hát ezt most már a kerékpárutak lehetővé teszik, és ennek is köszönhető, hogy biztonságban, kényelmesen mindenki megtalálta ezeket a pontokat, és apró ajándékokat is kapott, akik meg a legügyesebbek voltak, azok egy kerékpárt is nyerhettek, vagy nyerhetnek a sorsonás után. Aztán megkezdődött a kosárlabda bajnokság, a nyíregyháziak nem szerepeltek túl jól, nem játszottak rosszul, 71-70-re kikaptak Jászberénybe úgy, hogy az utolsó pillanatban nagyon sok labdájuk volt arra, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, kimaradt két büntető, kimaradt hármas, kimaradt több olyan szituáció, amivel ha pontot szereznek, akkor fordított
2: állás
3: születik. Így van. Ma pedig de a stúdió futszál mérkőzés, tehát Debrecen-Nyíregyháza összecsapás. A stúdióval kapcsolatos hír, hogy az egyik játékos jogosulatlanul szerepelt három mérkőzésen is, ha jól emlékszem, és most az MLS
2: nem volt orvosi?
3: Nem tudom, hogy mi hiányzott. Megmondom őszintén, csak egy közleményt adott ki a klub, hogy végül is a szövetség vizsgálatot indított, és ennek az eredménye az lett, hogy 6 pontot levonnak a stúdiótól, ami nagyon fájó egyébként a nyíregyházi csapatnak. Azonos volt a két csapat mérlege, a Deac és a nyíregyházai egyébként a mérkőzés előtt, így viszont gyakorlatilag a nulláról lehet, vagy egy pontról kezdeni mindent, ami azért...
2: Lehet előről. Igen. Mi újság egyébként ott a kapusokkal?
3: Hát problémák vannak, ugye több sérült is van, kéztörött van, kulcson törött, most érkezett egy nagypályás kapus, érkezik egy másik fiatal kapus, de hát ezeket pótolni nem olyan egyszerű. Tehát ha valaki nagypályán védett eddig, azért most a futszál az más műfaj.
2: Hogyne.
3: Tehát egészen más, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz pótolni őket. Viszont van egy nagyon jó hír, hogy ismét megrendezték a Spartatlon versenyt Athén és Sparta között, 246 kilométer, ha jól emlékszem, ennyit kell lefutni, és nagyon szigorú előírások. A világ egyik legnehezebb ultra versenyéről van szó. Ugyanis nem az van, hogy te elkezdesz futni, aztán majd célba érsz valamikor, hanem vannak különböző ellenőrző pontok, és oda meg kell érkezned időben. Ha nem érkezel meg, és nem olyan a részidőt, hogy azt ha időn belül teljesíted, akkor kizárnak.
2: Vége?
3: Igen. Akkor be kell fejezned.
2: Hát én akkor el se indulnék.
3: Igen. Tehát nem az van, hogy lassan kezdek és végig kocogom az egészet, hanem megvan határozva.
2: Tehát a részidőkre van bontva.
3: Ilyen frissítő pontok csak megadott helyeken vannak, és csak ott lehet segíteni. Nyilván ott meg kell a segítség. Nem mehet melletted végig a feleséged, és mondhatja azt, hogy gyerünk Norbikám, mindent vele, és hajrá, és itt egy kis üdítő, egyél valamit, itt egy szalámis zsömle, nyilván nem azt tesznek egyébként futás közben, hanem az is csak meghatározott helyen lehet. Tehát nagyon szigorú előírások vannak, de ebben mi magyarok nagyon jók vagyunk a jelek szerint, mert évről évre mindig sikerül jó eredményeket elérni, és idén Bódis Tamás meg is nyerte a férfi versenyt, úgyhogy szívből gratulálunk neki.
2: Így van,
3: és van nyíregyházi vonatkozás is, Sipos Ádám ugye is megint célba ért, ez már a második spartatlonja volt, amit teljesített. Tulajdonképpen magát kell ilyenkor legyőznie, neki is ott volt a párja, a felesége, a frissítőpontokon ellátták, stb. Készült erről egy hosszabb dokumentumfilm is, egyébként érdemes megnézni, hogyha valaki szereti ezt a jellegű versenyt, hogy micsoda lemondással, felkészüléssel jár, és nem is nevezhet bárki. Tehát ehhez kellenek már ilyen előversenyek, kellenek eredmények, tehát te hiába mondod azt, hogy itt vagyok, én egy csodafutó vagyok, és szeretnék indulni, nem fogsz tudni, csak ha már bizonyítottad, hogy teljesítetted ezeket a távokat, vagy képes vagy arra, pont azért, hogy egy picit megszűrjék a résztvevőket. Úgyhogy gratulálunk minden résztvevőnek. 246 kilométer az annyi,
2: mint hogyha
3: Debrecenből vagy Nyíregyházáról Budapestig felfutna valaki.
2: Igen.
3: Egész éjszaka, sötétben, hidegben, hóban, fagyban, mert azért Görögországban sem mindig csak napfény van és nagy meleg. Úgyhogy ez egy kemény, emberpróbáló verseny volt.
2: Köszönjük szépen, Laci, a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

Cyrus, és ez volt az End of the World az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 perc múlva már 9 óra, és hát két fontos közlekedési információval megyünk tovább. Az első mindjárt Debrecenből érkezett, amit Attilától tudunk, hogy van egy balesetünk méghozzá a Böszörmény úton, köszi szépen, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén van egy balesetünk a 481-esen, ez ugye a bevezető út Debrecenben. Ha van további közlekedési infód, akkor az pedig jöhet a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, és hát a témánk pedig ugye kint van a Facebook oldalunkon, arra vagyok kíváncsi tőletek a mai reggel folyamán, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod. Érkeztek már szép számmal üzenetek, ezekből a következő órákban majd csemegézünk egy picit, és hát természetesen nem más nyerhettek tőlem majd 10 óra előtt, mint egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet, jó? Úgyhogy játékra fel, egyet még zenélünk, utána pedig jön majd Szücsi a legfontosabb hírekkel. Ha bármilyen közlekedési infód lenne, 0620 316 3000, Újfehér Tóna, Trafiboxban bent van a Trafipax, és természetesen Téglásnál is kint vannak a rendéber őrei. Úgyhogy mindenki csak óvatosan, balesetmentes közlekedést, 7 perc múlva pontosan 9

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egy hónap alatt 7000-rel nőtt a munkanélküliek száma. Gyűrűket, nyakláncokat és medálokat vitt el egy zsákai tolvaj. Mosdókat, tantermeket és katonai körleteket újítanának fel. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tovább nőtt a munkanélküliség Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint augusztusban 229 000 voltak munkanélkül, a munkanélküliség ráta pedig 4,7%-ra emelkedett. Egy hónappal korábban egyébként még 222 000 munkanélkülit és 4,5%-os rátát mértek. Közben a foglalkoztatottak száma 4.654 000-rel csökkent, ami 22 000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A június és augusztus közötti időszakban, ha a munkanélküliek csak nem harmada, már több mint egy éve keresett állást. Közel 2 millió forint értékű ékszert lopott el a rendőrség szerint egy 50 éves zsákai férfi, egy 72 éves vámospércsi nő otthonából. A gyanú szerint akkor surrant be a házba, amikor az asszony az udvaron tartózkodott, és több gyűrűt, nyakláncot, medált és egy karláncot is magával vitt. Néhány perccel később visszatért, ekkor a tulajdonossal is találkozott, akinek azt mondta, szőlőt szeretne venni. A rendőrök később azonosították és elfogták a férfit, beismerő

0: Vallomást tette, a bíróság pedig már elrendelte a letartóztatását. Több helyen is lángolt a száraz növényzet és a hulladék a hétvégén Hajdú-Bihar vármegyében. Debrecen és Bocskai kert között a vasúti pálya mellett mintegy 500 négyzetméteren égett a zajnövényzet, Sárét udvarinál pedig több mint 1000 négyzetméteren kapott lángra a búzatarló. Egyek külterületén pedig száraz fű és szemét, Hajdú-Sámsonban pedig egy szalmabála égett. Hajdú-Hatházon egy családi ház konyhájában csaptak fel a lángok, innen egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók, személyi sérülés azonban nem történt. Új műfűves futballpályát adtak át a hétvégén Nagymacson. A 24 millió forintos beruházás részeként új kapukat és magasított labdafogó hálókat is kialakítottak. A fejlesztést a helyiek kezdeményezték, akik korábban egy előregedett aszfaltos pályán fociztak. Az átadót követően hadcsapatos focikupát rendeztek, és őszköszöntő szüreti és puliszka fesztivállal is készültek a családoknak. Új Intercity motorvonatok érkezhetnek a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc körjáratokra is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint legalább 35 új távolsági szerelvény beszerzését vizsgálják, részben abból a 4,2 milliárd eurós uniós keretből, amelynek felszabadítását az Európai Bizottság már támogatta. A tervek között akkumulátoros regionális vonatok beszerzése is szerepel, amelyek egyes nem villamosított szakaszokon dízel mozdonyokat válthatnának ki. Hogy végül milyen típusokat vásárol a MÁV, arról nyílt közbeszerzés dönthet majd. 5 milliárd forintot csoportosítanak át idén a magyarországi laktanyák felújítására. Rosszínszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint több mint 30 helyszínen már 200-nál is több beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be. Mosdókat, tantermeket, katonai körleteket és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter korábban azt közölte, hogy leállították a Honvédelmi Minisztérium új elhelyezésére a Hadtörténeti Múzeum épületének átalakítására tervezett összesen 18 milliárd forint beruházást és a forrásokat a katonai infrastruktúra fejlesztésére irányítják át.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma is sok napsütésre és száraz időre kell készülnünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra és 13 perc, 2 perc múlva pontosan 4:10. Kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez továbbra is a Keltető, velem Glass Norberttel, kivételesen a mai napon. Na meg hát egy csodálatos hétfővel, így szeptember 28-án, Isten éltesse a venceleket a mai napon, és hát időjárásunk szempontjából jelen pillanatban a térségben már 18 fokot mérhetünk. Hétfőn egyébként, azaz a mai napon zavartalan napsütésben van részünk, és 26 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. No de, a Facebookon ugye kint van a mai reggeli témánk, ugye arra vagyok kíváncsi tőletek, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod, és 10 óra előtt pedig ki fogok majd sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Rengeteg komment érkezett már, úgyhogy ezekből csemegézünk most egy picit. Pani írta például, hogy szerencsére nagy dolgokat sosem kellett egyedül megoldanom, maximum néhány apróságot, amik szóra sem érdemesek. Aztán Marcel írta nekünk, hogy egyedül oldok meg várt és váratlan helyzeteket is, nincs lehetetlen, meg kell próbálni és nem feladni. Aztán Szabina írta nekünk, hogy egyedül maradni 2 darab gyerkőccel, mármint így végleg nem csak pár órára. Aztán Anna Mária írta nekünk, hogy elutaztam vonattal Dresdába a 3 éves kisfiammal és 3 utazózsákkal. Azért 14 órára lefoglalni egy 3 éves gyerkőcöt nem túl egyszerű, főleg úgy, hogy át kellett szállni Pesten, illetve Prágában is. Aztán Zsolti azt írta nekünk, hogy el kellett jönnöm dolgozni. Hát sokan vagyunk ezzel így egyébként, de talán ez annyira nem váratlan így a hétfő reggelben. Aztán Andrea azt írta nekünk, hogy kerékcserem, tehát neki például egy kerékcsere okozott váratlan helyzetet, amit meg kellett oldania. Anita pedig azt írta, hogy ó, nem tartom én észben, elég sűrűn akadnak ilyen helyzetek. Nos, hát rengeteg hozzászólás, de jöhet a folytatásban is, 0620-316-3000, itt pedig be lehet csörögni hozzám, hogyha esetleg hozzá is szeretnétek szólni ehhez a témához. Debrecenben a 481-esen továbbra is baleset van, úgyhogy arra csak óvatosan, és ha pedig bármit láttok az utakon, akkor azt osszátok meg velünk, telefon, SMS, Viber, tehát még egyszer mondanám, 0620-316-3000. Az üzemanyag, gyorsan ránézek, hogy történt-e változás, viszont ugye nem. Úgyhogy jelen pillanatban a 95-ös benzin 636 forint per liter, míg a gázolaj 709 forint per liter. Ha pedig bármilyen infótok van, akkor az ilyet, most még egy picit zenélünk, aztán folytatjuk majd a témánkat. Itt van már a folytatásban Gordo, ez pedig a Lokko Lokko. 9 óra 16, jó reggelt!

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra és 33 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hogy végre ne legyek egyedül a stúdióban, itt van Mara. Hello Mara, jó reggelt.
2: Hello, erre nem készültem.
1: Felébredtél? Persze, hogy nem készültél fel, ezért adtam be azt a mikrofont. Itt hagytál.
2: Elhagytál.
1: Egyedül.
2: Megcsaltál.
1: Egyedül hagytál.
2: Úristen, sajnálom.
1: Na, most már ki kell adnom magamból.
2: Figyelj, tudok egy valamit, amit még senki más nem tud, de ki fog kerülni rólad is a videó, mint a többi kollégákról. Hogy mivel lehet...
1: Igen.
2: Hogy mivel lehet kárpótolni, téged is jókedvre deríteni, én ezt már megoldom.
1: Hoztál nekem egy energiaitalt?
2: Hát hozok.
1: Ja, hogy hozzok.
2: Hozzok egy energiaitalt.
1: Jó, na.
2: Akkor megbocsájtasz nekem, nem?
1: Hát akkor talán igen. Na, de figyelj, ki van a mai reggeli témánk, mert hogy én felkeltem reggel, én bejöttem reggel, és kitettem a témát. Mert hogy nehogy már itt hagyjam a hallgatókat
2: hát
1: téma nélkül, hát még utána még erről lenne szó a stábon. Szóval, mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanod?
2: Ú, amúgy szerintem nagyon sok volt. Nagyon sok
1: hát
2: ilyen
1: azt nem csodálom a te életedben. Igen,
2: igen, a káosz, én vagyok a káosz, a szótárban az illusztráció. Nagyon sok ilyen helyzet volt szerintem az életem, és egyet nem tudnék kiragadni.
1: Dehogy de... nem, amikor a defektet kaptál.
2: Azt sem egyedül oldottam, ja? Sírva ja. telefonáltam. Nekem ilyen szituk vannak, hogy én sírva telefonálok, meg helyzetek vannak, amiket egyedül kell megoldani, mint mikor eltévedek valahol, mondjuk rossz helyen kanyarodok le, akkor úgy megijedek, bepánikolok.
1: Ez mind, amikor kirakod balra az indexet, de jobbra kanyarodsz?
2: Most miért kell elárulni, hogy szőke vagyok, hát, mindenki ezt, tudta eddig is.
1: Hát azt imádtam egyébként.
2: Igen, én szoktam jelezni magamnak, hogyha indexelek, akkor így észrevettem, hogy automatikusan megemelem a könyökömet arra, amerre indexelek. De ez csak akkor van, ha idegen helyen járok. Uh-huh. Tehát most nyilván...
1: Ahol... Tehát minden nap.
2: Igen.
1: Még itt is keresed, hogy hol a mosdó.
2: Amikor parkolok, tudod, így indexelek a karommal, meg jövök be a stúdióba, indexelek egyet a könyökömmel.
1: Jézus
2: neked
1: Isten.
2: Volt ilyen szitu? Oké, hogy most ez például váratlan volt.
1: És... Ne, ez a mai reggel. Tehát nekem ebből jött ez az egész téma, hogy akkor én tegnap este kitaláltam, hogy jó, akkor mivel ezt nekem meg kell ugranom, és nekem ide kell jönnem, és benn kell lennem egyedül, és nem tudom, hogy mit fogok csinálni, ezért erre voltam kíváncsi, hogy a hallgatók például egy váratlan szituáció, ami tök random jön, nem találkoztak még veled, nem is tudnak mit kezdeni a helyzettel, akkor mit fognak csinálni, és mit tudnak csinálni. Egyébként rengeteg üzenet érkezett
2: tényleg?
1: Ezzel kapcsolatosan. Inkább megint a nők írnak egyébként, tehát, hogy ebből is látszik, hogy a nők...
2: De ezt tudod, hogy miért van? Mert a férfiak pikpak megoldanak mindent. És itt nem a nőtársaimat szeretném leszólni, mert akkor saját igen. magamat is leszólom, de mi vagyunk azok, akik leginkább pánikba esünk először, és utána találjuk ki a megoldást, ti férfiak meg rögtön már megoldásra törekedtek, nem igazán vagytok azok a pánikolós típusok, nem?
1: Hát egyébként nem. Legalábbis én magamon soha nem vettem észre. Tehát nyilván egy másodpercre bepánikolok, de már a közben a második másodpercben már azon gondolkodom, hogy jó, akkor hogyan fogom ezt a szitút megoldani.
2: Na hát nálunk ez nem így van.
1: Igen.
2: Történik a helyzet. Jön a pánik.
1: Igen.
2: Én most a magamból indulok, jön a sírás szakasz. Amikor még pánikolok, hogy most mi
1: Jézus
2: legyen.
1: Isten.
2: Aztán jön az SOS segítség, akit hívok, hogy és akkor mi legyen sírva, aki azt mondja, hogy semmi baj, ez meg ez lesz.
1: Uh-huh.
2: És utána megnyugszom. Ha egyedül kell, teljesen megoldalom.
1: Akkor pedig sírok azóta is.
2: Megállás nélkül, nem, akkor megvan a kicsi sírás, és utána végig gondolom, hogy mit csináljak.
1: Aha. Igen, rengetegen írják egyébként, tehát Alexandra például azt írja, hogy szinte mindent, a férjem távol dolgozik, és legtöbbször ketten vagyunk itthon a kisfiammal. Tehát, hogy ő neki mindent egyedül kell megoldania. Elizabeth szintén azt írta, hogy neki mindent is egyedül kell megoldania. Most itt próbálok szemezgetni a rengeteg komment közül. Dóra azt írja, hogy mikor egyedül éltem, rengeteg váratlan esemény volt velem, sajnos sok mindent magam akartam megoldani, nehezen kérek segítséget, és ebből meg is volt már a bajom.
2: Ez ismerős, én is ilyesmi vagyok, aki nem nagyon kér segítséget, csak ha muszáj, és minden uh-huh. kötél szakad. De amúgy azt is ilyen foghúzva. Nem tudom, milyen furcsa kódolás ez amúgy.
1: Ez nálatok nőknél van így egyébként.
2: Igen?
1: Szerintem igen. Bár nem tudom.
2: Hát szerintem személyiségfüggő hát, amúgy. De biztos, hogy nagyon sok olyan szituáció volt mindenki életében, amit nem nagyon tudott, hogy hogyan kezdjen el, és megoldotta, és utána meg már úgy tekintesz vissza rá, hogy Hát ezt is megcsináltam.
1: Na,
2: és akkor mi van?
1: Például. Igen. És minden napra jut valami, ez pedig Alexandra írta nekünk. Hát egyébként ez tényleg így van.
3: A pozitivitás.
1: Igen. Na, de hát még 10 óráig jöhetnek a kommentek, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanotok, erre vagyunk kíváncsiak tőletek, vagy hát ez a többes szám, ez fura volt, mert hogy jelenleg csak én vagyok.
2: Király többes, te és igen, a többi személyiséget.
1: Van egy pár, igen. Tehát, hogy mi az a váratlan helyzet, amit meg kellett oldanotok, na ezt írjátok meg nekünk kommentben. Na hát akkor egy kicsit zenélünk, kicsit felrázzuk így a hétfő délelőttünket. Itt van Vini és Sophie közöse, ez az Ex & Go, bár szerintem nem ezt énekli bennem. Hallgassuk!

0: Eva Max, és ez volt tőle az Every Time I Cry. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, 10 perc múlva már pontosan 10 óra, ami egyetlen egy dolgot jelent, hogy hát lezárjuk a mai délelőtti témánk, reggeli témánkat. Ugye arra voltam kíváncsi tőletek a mai reggel folyamán, hogy mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldanotok, mara pedig továbbra is itt van a stúdióban, hiszen a délelőttös műszakhoz tartozik jelen pillanatban. Igen, be van adva a mikrofonot,
1: tudod. Én vagyok a délelőttös
0: műszak. Hát, ahogy megérkeztél, hogy a 6 óra 13 perc helyett sikerült 9 óra 28-ra beérned, hát túl nagy csodát nem várok. De még vannak egyébként üzenetek, hogy Zsuzsa például azt írta, hogy mindig egyedül kellett elintézni, meg megoldani a problémákat, ami adódtak, ez legyen fizikai, szellemi munka, logisztikai, mert a férjem mindig elfoglalt volt. Teljes házfelújítást is, most már úgy vagyok, nem szólok senkinek, megoldom egyedül.
1: Az kemény, hogy egyedül újította fel a házat.
0: Hát igen, ez így kőműves, malterezés és minden egyéb dolog. Aztán Panni azt írta, hogy szerencsére nagy dolgokat sosem kellett egyedül megoldanom, maximum néhány apróságot, amik szóra sem érdemesek. Igen. Na, és akkor most, hogy megjöttél, így legalább a te
1: de álljunk
0: lemenő, felmenő rokonságodat fogják szidni. Hát, mert lezárom a mai délelőtti szavazásunkat, és akkor...
1: Utána nekem mondandóm van a világ felé.
0: Na, hát akkor azt majd ott kint a hangos bemondóban. Szóljál, hogyha mikor álljak meg.
1: Most.
0: Jó, azt mondja Zsófiának, gratulálunk, logikusan gondolkodni SOS helyzetben. Ez tehát az ő kommentje a megoldatlan problémákra, vagy megoldandó problémákra.
1: Jó, de téged megkárpótoltalak.
0: Így van, nagyon szépen köszönöm az energiaitat. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is volt, milyen is volt nélküled.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldaniuk?
3: Húha,
0: mert hogy ugye ez abból jött nekem ez a mai reggeli téma, hogy ugye tegnap délután derült az ki, hogy Gabi ugye nem tud lenni, mert hogy lebetegedett. Hívtam Marát, Mara sincs a helyzet magaslatán, szépen fogalmazva.
3: Mert nem fertőtlenítitek a kezeteket.
0: Ennyi. Igen.
3: Én egyet hagytam ki szombaton, nem csináltam, el is kaptam valamit én is.
0: Vigyed magaddal.
3: Itt van a vírus gazda szerintem.
0: Igen. Úgyhogy, tehát Mara nem ért rá, és akkor így mondtam, hogy hát, vagy hát Béla mondta, hogy jó, hát akkor te leszel. Mondom, igen, egyedül. Aha, jó, oké, rendben. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen váratlan dolog volt.
3: Nyilván egyébként a mi életünk olyan szempontból más, hogy nekünk nagyon sok váratlan helyzetet kell megoldani. Igen. Nem csak ez a beugrás, hanem a szituációk. Akár elmész egy eseményre, műsort vezetsz, esküvőn, vagy rendezvényen, vagy stb. Adódik egy olyan helyzet, amit pikpak meg kell oldanod, és amikor nincs választás, olyankor van 2 másodpercet, hogy eldönts, hogy A vagy B, fekete vagy fehér, vagy hogy mit csinálsz, melyik irányba megy tovább, úgyhogy egyébként ez ne sérüljön. Tehát, hogy ne vegye észre. Senki ezeket a műszaki problémákat, mert nagyon sokszor az is van, hogy nem működik a mikrofon, stb. Nem itt, hanem mondjuk egy rendezvényen előfordul, vagy azt mondják, hogy most gyorsan ezt kell csinálni, azt kell csinálni, úgyhogy olyankor meg kell oldani. A sárga szejcsentós?
0: Jaj, úristen!
3: Elszabadult? Nem lesz az egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
0: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Tehát az, hogy egy fiát sejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köbcentis autóval hogy gondolták.
3: Gondolták,
0: hogy...
3: elvegyülnek a tömegbe.
0: Ja, értem.
3: Csak a színe egy kicsit kilógott.
0: Amúgy
3: az
0: előbb
3: szürkét válaszolok. Itt van, erre. Ez volt. Kirabolták, és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész. Értelem megoldották. Hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva?
0: És azok hogy kerülnek oda?
3: Na ez az, hogy melyik játékos az, aki eltolja?
0: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
3: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, amivel azt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi érjedek, és úttyomba bedobálják őket?
0: És az hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
3: Felakad az utánfutó, vagy mi az a vonókocsi.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 6 perc múlva pontosan 10 óra. Mara, hogy tetszett a mai reggel nélküled? Ugye? Nekem is. Na, hát akkor köszi Mara, hogy itt voltál velem az elmúlt fél órában. És hát, hölgyek, urak, köszi szépen a mai reggelt. A 95-ös benzin jelenleg 6.36, míg a gázolaj 709 forint per liter. A 19 fok van jelenleg a térségben. Jó, köszi szépen még egyszer a mai reggelt. Jön most Váci Zoli, vele pedig a Juice. Én pedig este 6-kor jövök vissza hozzátok, hiszen hát nem csak a reggelt indítjuk együtt, de az estét is együtt zárjuk le. Jó, 6-kor Tali, sziasztok!
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Emelkedhet a Kata havi tételes adója. Saját almával látja el a gyermekeket és betegeket a Debreceni Egyetem. Több mint 500-an pályáztak a tankerületi igazgatói posztokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Emelkedhet a Kata havi tételes adója, miközben jelentősen kibővítenék az adózási formát. Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon azt mondta, a havi összeget egy vagy két lépésben emelnék, hogy magasabb társadalombiztosítási és nyugdíj alapot biztosítsanak a kisadózóknak. A pontos összeg még nem ismert. A kormány terve szerint ismét cégeknek is számlázhatnának a katások, és a rendszert mellékállású vállalkozókra, nyugdíjasokra és egyetemistákra is kiterjesztenék. Saját termesztésű almával látja el a gyermek és betegétkeztetés egy részét a Debreceni Egyetem. A Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepen tavaly létrehozott 3 hektáros szuperintenzív ültetvény idén fordult termőre, és eddig mintegy 3 tonna alma került az egyetemi iskolák diákjaihoz, valamint a klinikai központ betegeihez is. Naponta mintegy 2500 gyermeket és ugyanennyi beteget látnak el. Az egyetem hosszabb távon további saját termelésű, illetve helyi gazdálkodóktól származó alapanyagokat is bevonna a közétkeztetésbe. Új kertvárosias lakóterület kialakítása előtt nyílt meg az út Debrecenben. A közgyűlés ugyanis elfogadta az Alsó Józsát érintő település rendezési módosítást, így a Kismeszesi és a Csukásréti út között jelenleg részben mezőgazdasági területen új építési telkeket alakíthatnak ki. A kijelölt övezetben legalább 600 négyzetméteres telkek létesülhetnek, legfeljebb 30%-os beépíthetőséggel. A fejlesztéshez közel 3300 négyzetméteres közkerti zöld terület is kapcsolódik. 20 millió forintot biztosít Debrecen városa jövőre a Bursa Hungarika ösztöndíj programra. A közgyűlés döntése alapján 180 már felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló hallgató, valamint 20 tovább tanulás előtt álló fiatal kaphat támogatást. Az A típusú ösztöndíjakra 18, a B típusúakra 2 millió forintot különít el a város. A pályázati felhívás október 5-én jelenik meg, a jelentkezéseket pedig

0: November 5-ig lehet benyújtani. Önkénteseket vár október elején a Hajdú-Böszörményi Zöldkör Egyesület. A segítők a Magi Ház külső nyílászáróinak felújításában vennének részt. A régi pergőfestéket csiszolják le, majd újra festik az ablakokat és az ajtókat is. A munkát október 4-én délután, valamint október 10-én délelőtt végzik. A szükséges anyagokat és eszközöket a szervezők biztosítják, emellett pedig munkavédelmi eligazítást és frissítőt is adnak. Jelentkezni mindig az adott alkalmat megelőző péntek délig lehet a zöld kör elérhetőségein. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése. A 60 tankerületi központ vezetői posztjára összesen 567 pályázat érkezett, ezek közül 407-et találtak érvényesnek. Minden tankerületnél legalább 2 megfelelő jelentkező van. A pályázókról az érintett települések polgármesterei, valamint a tankerületekhez tartozó iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményt mondhat. Megismerhetik a jelöltek nevét, motivációs levelét és vezetői programját is, és akár több pályázót is támogathatnak. A véleményeket október 5-ig várja a Klebersberg központ.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma is sok napsütésre és száraz időre kell készülnünk, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szép hétfő délelőttet kívánunk mindenkinek, reméljük a hét első napja eddig jól alakul, ha pedig szükségetek van egy kis extra lendületre, akkor nagyon jó helyen jártok, a Sunshine-on ugyanis egymást követik kedvenc zenéitek, és délután kettőig én is itt vagyok veled.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Jó zenike bármikor számíthatsz a Sunshine FM tölnapjaink kedvencei, és a régi gyöngyszemek épp úgy a zenei felhozatalunkban vannak, na de, mint mindig a műsor most is orvos meteorológiával kezdjük. Na nézzük, mit tartogat számunkra ez a hétfő. Hát egyre jobban nyílik az olló a hajnali és a délutáni hőmérsékleti értékek között, szóval tovább erősíti ez a nagynapi hőingás káros meteorológiai következményeit. És egy hőhullám van rajtunk. Jelenleg igaz, ez nem olyan, mint a nyári, az őszi hőhullám az olyan 25 fokig viszi majd fel a hőmérőket. Az erre nem érzékenyeknek kifejezetten kellemes lesz ez az idő, ez az indián nyár, akik pedig érzékenyek a nagy napi hőingásra, ők bizony rosszul fogják viselni. Reggel ugyanis helyenként már csak 5-10 fok van, és a kritikusnak számító 15 fokos napi hőingás azért az lényeges és folyamatos terhelés immunrendszerünknek, amit ráadásul gyengít is, ilyenkor nagyon nagy a megfázás veszélye. Vigyázzatok magatokra, mi pedig játsszuk tovább a jó zenéket.

0: Right. Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A mai egészségtippünkre is érdemes figyelni, hiszen a fáradékonyságról lesz ma szó. Mi okozhatja, ha folyamatosan fáradékonynak érzed magad? Sokan egyszerűen a stresszre vagy a kialvatlanságra fogják, pedig a szervezet gyakran ennél komolyabb okok miatt jelez. Ha valaki folyamatosan kimerültnek érzi magát, érdemes utána járni, hogy mi okozza a panaszokat. De az energiaszintet pozitívan befolyásolja a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás. A túlzott koffeinfogyasztás ronthatja a helyzetet. A leggyakoribb kiváltó tényező természetesen az alváshiány. A krónikus fáradtság esetében a rendszertelen lefekvés, a túl kevés alvás vagy a rossz alvásminőség is gyakran kimerítheti a szervezetet. A fáradékonyság egyik nagyon gyakori oka lehet a vashiány is, érdemes a vasszintünket ellenőriztetni. Ebben az esetben ilyenkor a szervezet oxigén szállítása romlik, ami gyengeséget, szédülést és koncentrációs problémákat is okozhat, úgyhogy kell a vas, de a B12 hiánya szintén okozhat kimerültséget, de még a D-vitamin alacsony szintje is összefügghet az állandó fáradtsággal, mondjuk főleg ez a téli hónapokra igaz. De a pajzsmirigy működési zavarai is okozhatják, főleg a pajzsmirigy alulműködés. A mentális egészségünkre is érdemes figyelni. A depresszió és a szorongás nem csak lelki tüneteket okozhat, sokaknál fáradékonyságban, energia hiányban és a motiváció elvesztésében jelenik meg. A mozgásszegény életmód is okozhatja a kevés folyadékfogyasztás, de sajnos egyes esetek szív- és érrendszeri problémák, vagy akár daganatos betegségek is okozhatnak tartós gyengeséget, hogyha megmagyarázhatatlan fogyással, légszomjjal, lázzal, erős gyengeséggel jelentkezik, akkor bizony érdemes kivizsgálni a háttérben álló okokat.
0: Egészségpercek a Sunshine

0: Első óránk végét értük el, miközben vételkörzetünkben már 20 fok van, de lesz ettől melegebb is. Tombol a vénasszonyok nyara, egész héten ilyen szép időnk lesz, viszont folytatódik az asszályos idő, ami már ugye egyre aggasztóbb. Kilátásban sincs jelentős eső a következő 10 napban, és a héten ugye már október. Reggel már kell a jacky, délután pedig már simán elég egy póló is. Hát érdekes, de hát ez van. Mi viszont még egy jó zenét hozunk a hírekig, aztán folytatjuk együtt a Juice-t.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Felfüggesztették Hankó Balázs, Sesztek Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Tömegverekedés tört ki a reggeli csúcsforgalomban a belvárosban. Mosdókat, tantermeket és katonai körleteket újítanának fel. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felfüggesztette Hankó Balázs, Sesztek Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát hétfőn az országgyűlés. Hankó esetében az NKA ügyben folyó nyomozás miatt kérte ezt az ügyészség, amely 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját vizsgálja. Hankó tagadja a vádakat és azt közölte, a bíróság előtt szeretné tisztázni magát. Sesztek Miklós mentelmi jogát a Volánbusz ügyhöz kapcsolódó vesztegetés gyanúja miatt függesztették fel. Saját kérésére felfüggesztették Magyar Péter mentelmi jogát is, őt lopással gyanúsíthatják. Mindhárom döntést 139 igen szavazattal hozta meg a parlament. Tömegverekedés tört ki Debrecenben egy gyalogátkelő hely közelében, a reggeli csúcsforgalomban. A dulakodásban két férfi és több középiskolás is részt vett, miközben az autók között többen ütötték és rúgták egymást. A jeleneteket egy busz utasa rögzítette, több közlekedő pedig értesítette a rendőrséget. A helyszínre mentők is érkeztek, az egyik résztvevőt zúzódásokkal szállították kórházba. A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást, és több embert gyanúsítottként hallgatott ki. 2 milliárd forintos vízközmű fejlesztésre pályázik Debrecen. A város és a debreceni vízközmű nyújt be támogatási kérelmet a KEHOP Plus programban. A tervek között szerepel egy nagy átmérőjű ivóvízvezeték rekonstrukciója a Balmazújváros és a Bartók Béla út között, valamint 20 mérési körzet és 88 mérési pont kialakítása is. Szivattyúkat is felújítanának, illetve korszerű monitoring rendszert építenének. Drónnal ellenőrizték a közlekedőket a rendőrök Debrecenben, ezúttal a vasúti átjáróknál figyelték a szabályok betartását. Az egyik helyszínen rövid idő alatt 4 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük, akik a tilos jelzés ellenére hajtottak a sínekre. Kerékpárost, személyautóst és teherautóst is rögzített a kamera. A rendőrség jelezte, a közeljövőben újabb drónos ellenőrzések várhatók Debrecenben, elsősorban forgalmas kereszteződésekben, csomópontokban és a városból kivezető utakon. Hajdú Szabolcs, debreceni kötődésű filmrendező és színész is ott van az idei Prima Primissima jelöltek között. A Balázs Béla díjas alkotót a Magyar Színház film és táncművészet kategóriában jelölték, Kovács Adél és Gáspár Sándor mellett. Idén több mint 900 jelölés érkezett egyébként a rangos elismerésre, ezekből 30 művészt, tudóst, sportolót, oktatót és média személyiséget választott ki a kuratórium. Közülük 10 kapják majd meg a Prima Primissima díjat, 20-an pedig Prima díjban részesülnek. 5 milliárd forintot csoportosítanak át idén a magyarországi laktanyák felújítására. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint több mint 30 helyszínen már 200-nál is több beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be. Mosdókat

0: éttermeket, katonai körleteket és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter korábban azt közölte, hogy leállították a Honvédelmi Minisztérium új elhelyezésére a Hadtörténeti Múzeum épületének átalakítására tervezett összesen 18 milliárd forintos beruházást, és a forrásokat a katonai infrastruktúra fejlesztésére irányítják át.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen környékén ma is sok napsütésre és száraz időre kell készülnünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi pedig a hírek után ismét beindulunk. Új hét, tiszta lap és rengeteg lehetőség. Mi pedig a megszokott jó hangulattal és a legjobb zenékkel kísérünk benneteket ezen a hétfő délelőttön. Rádiózzunk ma is együtt!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Folytatódik a délelőtt a Sunshine FM-mel, a legjobb zenék ma is velünk vannak, hamarosan jön például Justin Timberlake, de itt lesz az új Kygo és Tóth Abigail Sugar Daddy-je is majd hamarosan. Ma pedig köszöntjük szeptember 28-án a Venceleket, boldog névnapot nekik, a héten pedig jönnek még majd a Mihályok holnap, aztán lesz még Jeromos névnap, aztán már át is lépünk a héten október 1-jébe, és érkeznek a Malvinok, Petrák, Helgák és Ferencek még majd ezen a héten, ebből az évből pedig már csak 94 nap van hátra. Most pedig kiderítjük együtt, hogy milyen energiák és lehetőségek kísérik a mai napunkat, ugyanis a következő percben jönnek a csillagok mai üzenetei.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hétindításkor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan kezdeni a teendőket. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja környezet elismerését. Az ékrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik a munkahelyére, és határozottságával azonnal magára vonja a többiek figyelmét. A szűz rögtön kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia az észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, és ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet a fejetlenségben lévők segítségére.
1: Sunshine FM asztrológia.

Csak jó zene a Sunshine FM. Köszi, hogyha itt vagytok velünk, Tóth Abigail és Accentől, a Sugar Daddy szólt 12:30 múlt 7 perccel, és így erre a pillanatra már elmondhatjuk magunkról, hogy sikeresen túléltük a hétfő délelőtöt, akinek pedig még nem sikerült felpörögni erre az új hétre, a második kávé segíthet, vagy az a jó nagy adag muzsika, ami még előttünk áll. Mi ugyanis ezekkel segítünk átvészelni a hétfőt. Szerencsére jó hírek érkeztek a benzinkutakról is, vagy legalábbis úgy mondom, hogy nem érkeztek rossz hírek, mert a jó hír az lenne, hogyha megindul lefelé. De hát azért ne álmodozzunk. A hét változatlan árakkal indult a benzinkutakon, szóval nem jött hír emelésről, és már ez is jó hír, nálunk pedig már itt van Miley Cyrus. We

volt itt velünk az angol énekes nő, aki hát brutális nagy sikert csinált a Férkeresésből. Where's My Husband című dala szinte minden ország slágerlistáját meghódította, és a dalnak egyébként az a húzó ereje nem csak, hogy nagyon jó ki fülbemászó, hanem hogy önirónikusan, dühösen, romantikus és humoros vallomás a magánéleti útkeresésről és a modern párkeresési nehézségekről és a magányról. Még szerencse, hogy a dalnak a hangulata abszolút nem ad vissza semmit, hiszen egy bulis, vidám muzsika. Na de elérkezünk hamarosan a déli 12 órához, ami azt jelenti, hogy műsorunk felénél járunk, de a nap további részében is maradj velünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak, a kitás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egy hónap alatt 7000-rel nőtt a munkanélküliek száma. Gyűrűket, nyakláncokat és medálokat vitt el egy zsákai tolvaj. Mosdókat, tantermeket és katonai körleteket újítanának fel. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Tovább nőtt a munkanélküliség Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint augusztusban 229 ezeren voltak munkanélkül, a munkanélküliség ráta pedig 4,7%-ra emelkedett. Egy hónappal korábban egyébként még 222 ezer munkanélkülit és 4,5%-os rátát mértek. Közben a foglalkoztatottak száma 4 millió 654 ezerrel csökkent, ami 22 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A június és augusztus közötti időszakban a munkanélküliek csaknem harmada már több mint egy éve keresett állást. Közel 2 millió forint értékű ékszert lopott el a rendőrség szerint egy 50 éves zsákai férfi, egy 72 éves vámospércsi nő otthonából. A gyanú szerint akkor surrant be a házba, amikor az asszony az udvaron tartózkodott és több gyűrűt, nyakláncot, medált és egy karláncot is magával vitt. Néhány perccel később visszatért, ekkor a tulajdonossal is találkozott, akinek azt mondta, szőlőt szeretne venni. A rendőrök később azonosították és elfogták a férfit, beismerő vallomást tette, a bíróság pedig már ellerendelte a letartóztatását. Több helyen is lángolt a száraz növényzet és a hulladék a hétvégén Hajdú-Bihar vármegyében. Debrecen és Bocskai kert között a vasúti pálya mellett mintegy 500 négyzetméteren égett a zajnövényzet, Sárét udvarinál pedig több mint 1000 négyzetméteren kapott lángra a búzatarló. Egyek külterületén pedig száraz fű és szemét, Hajdú-Sámsonban pedig egy szalmabála égett. Hajdú-Hatházon egy családi ház konyhájában csaptak fel a lángok, innen egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók, személyi sérülés azonban nem történt. Új műfűves futballpályát adtak át a hétvégén Nagymacson. A 24 millió forintos beruházás részeként új kapukat és magasított labdafogó hálókat is kialakítottak. A fejlesztést a helyiek kezdeményezték, akik korábban egy előregedett aszfaltos pályán fociztak. Az átadót követően hadcsapatos focikupát rendeztek, és őszköszöntő szüreti és puliszka fesztivállal is készültek a családoknak. Új Intercity motorvonatok érkezhetnek a Debrecen-Nyíregyháza Miskolc körjáratokra is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint legalább 35 új távolsági szerelvény beszerzését vizsgálják, részben abból a 4,2 milliárd eurós uniós keretből, amelynek felszabadítását az Európai Bizottság már támogatta. A tervek között akkumulátoros regionális vonatok beszerzése is szerepel, amelyek egyes nem villamosított szakaszokon dízel mozdonyokat válthatnának ki. Hogy végül milyen típusokat vásárol a MÁV, arról nyílt közbeszerzés dönthet majd. 5 milliárd forintot csoportosítanak át idén a magyarországi laktanyák felújítására. Rosszínszendi Romulus honvédelmi miniszter közlése szerint több mint 30 helyszínen már 200-nál is több beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be. Mosdókat, tantermeket, katonai körleteket és legénységi épületeket újítanak fel. A miniszter korábban azt közölte, hogy leállították a Honvédelmi Minisztérium új elhelyezésére a Hadtörténeti Múzeum épületének átalakítására tervezett összesen 18 milliárd forint beruházást és a forrásokat a katonai infrastruktúra fejlesztésére irányítják át.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A válogatott szünet után a Deac férfi futszál csapat a hazai környezetben folytatja a szereplését az NB1-ben. Tihanyi Csaba legénysége hétfőn 18 óra 30 perctől a Nyíregyházával csap össze a Desokban. A két csapat ugyanolyan mérleggel rendelkezik, ám a stúdiótól 6 pontot levonnak.

0: Pénteken számolt be arról a klub, hogy az egyik játékos jogosulatlan szereplése miatt a szövetség pontlevonással bünteti a Nyíregyházát. A hazaiaknál pályára léphet a sérüléséből visszatérő Pulginja, aki az előző szezonban Nyíregyházán játszott. Két sikerrel megvívott találkozó után a tavalyi döntős Brassó együttes ellen kísérelte megszerezni harmadik szezonbeli győzelmét a Deac Jégkorong csapata. Nagy lendülettel vetették bele magukat a játékosok a meccsbe vasárnap este a debreceni jégcsarnokban. Már az első harmad után 2-0-ra vezettek a vendégek, a folytatásban egyenlített a Deac. A zárójáték rész viszont ismét a Brassóé volt, így 5-2-re a vendégek győztek. 18 pontos vereséget szenvedett a Deac kosárlabda csapata a bajnoki nyitányon Sopronban. Pető Ákos együttese a gyenge kezdés után ugyan többször is felzárkózott ellenfelére, de a védekezés és a hazai légiósok extra teljesítménye végül magabiztos 182-es soproni sikert eredményezett. A civisvárosiak a folytatásban hazai pályán javíthatnak. Október 2-án pénteken a budapesti Honvédot fogadják az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Debrecen környékén ma is sok napsütésre és száraz időre kell készülnünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás többnyire gyenge marad. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megmaradt még a Böszörményi úttól egészen a Dózsa-György útig a jobboldali forgalmi sávnak a lezárása, és itt felhívnám a figyelmet, hogy rendőri irányát irányítás mellett közlekedünk, tehát nagyon-nagyon figyeljünk. Ott, aki teheti, az kerülje ezt a szakaszt. Valamint azt tettük észre, hogy a iskolák környékén óriási a forgalom, a Szent Anna utcát, a Kossuth utcát emelném ki ebből a szempontból, illetve a bejövő számozott főútvonalakon 2-3 lámpaváltás után tudunk keresztül menni. Hát mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

93.5 Sunshine FM Debrecen. Hagyd, hogy mi legyünk a következő órában is a hangulat felelősöd, és persze az utitársad vagy a munkatársad. A Jusszal délután 2-ig dolgozhattunk együtt, a friss hírek után pedig megismételjük majd reggeli műsorunk legjobb pillanatait 1 és 2 között, de a helyi programokból is összeállítunk egy jó kis csokorra valót. Közben pedig folyamatosan a Sunshine legjavát játsszuk, a zenéket gondosan válogatjuk neked óráról órára. Ha pedig van bármilyen útinfód vagy játékoinkra küldenél üzenetet, akkor 0620 316 3000, menj el a számunkat, ide jöhet SMS és Viber.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Ha mondtad, hogy mind 74 millió forint megy képviselői lakhatásra és irodákra, csökkent a bank automaták száma Magyarországon, megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Havonta több mint 74 millió forintot költ az állam az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira az országgyűlés hivatalainak adatai szerint. Jelenleg 72 képviselő számára bérelnek lakást, ezek összköltsége havonta 30,6 millió forint. A képviselői irodák bérlésére további mintegy 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselő lakhatása átlagosan körülbelül 425 ezer forintba kerül havonta. A közölt adatok szerint ez jóval magasabb a budapesti albérletek, mint egy 270 ezer forintos átlagos havi bérleti díjánál. Az adatokat az országgyűlés hivatalan 4 hónappal az új parlamenti ciklus kezdete után adta ki. 3 hónap alatt 29-szer csökkent a bankautomaták száma Magyarországon. Június végén összesen közel 5700 ATM működött az országban a Bankmonitor adatai szerint. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban ugyanakkor ismét növekedhet az automaták száma. Ennek egyik oka lehet, hogy egy újabb pénzügyi szolgáltató magyarországi fiók telepének megnyitása miatt rá is kiterjedhet az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz bankautomata telepítését is eredményezheti. Elindult a Bayer Construct ZRT csődeljárás, ami után a fővárosi törvényszék elrendelte a folyamatot. A vállalat 6 hónapos fizetési moratóriumot kap a Velesztemben esedékes pénzkövetelések teljesítésére, ez azonban például a munkabérekre nem vonatkozik. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Regionalizációs Nonprofit Kft-t jelölte ki, amely nyilvántartásba veszi a hitelezői követeléseket, és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét. A cég közlése szerint a csődeljárás hátterében jelentős pénzügyi kitettség, a beruházásokat érintő szabályozási változások, valamint egy zuglói irodakomplexum tervezett állami megvásárlásának meghiúsulása áll. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elnézést kér azoktól, akik úgy érzik, hogy a választás előtti közvélemény kutatók félrevezették őket. Egy interjúban arról beszélt, hogy az intézetnek már volt olyan mérése, amelyben a Tisza vezetett, de kételkedtek a gyors változásban. A legnagyobb szakmai hibának a részvételi becslést nevezte, szerinte alulbecsülték a fiatal tiszás szavazók aktivitását, miközben túlbecsülték egyes fideszes választói csoportok részvételét. A Nézőpont korábban bejelentette, hogy átalakítja kutatási módszertanát, és a jövőben a párt preferenciadatok helyett nagyobb hangsúlyt helyez majd a kutatás alapú elemzésekre. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése, miután mind a 60 tankerületi központ vezetői állására kiírták a pályázatot. A szeptember 20-ai határidőig összesen 567 jelentkezés érkezett, ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A kiválasztás során a tankerületekhez tartozó települések polgármesterei, valamint az érintett iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezheti a pályázókat. A jelentkezők nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját is megismerhetik, majd támogató vagy elutasító véleményt adhatnak róluk. A visszajelzéseket október 5-ig várják. Az új szabályok szerint a kinevezéshez felsőfokú végzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat szükséges.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice, utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt, én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád, ígérem, hogy keveset, na de most kezdjük!

0: Jó zenékkel!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék. Mixed.

0: Hello Sunshine-osok, köszi, ha nálunk vagytok. Ezt az órát tölthetjük még együtt. Na gyerünk, dolgozzunk tovább. Ez a hét egyébként nagyszerű időt tartogat. Napos, csendes és esőmentes időjárással ér véget a szeptember. Azonban érdemes figyelni rá, hogy a reggelek már hűvösek, ebben az időszakban lehet a legjobban megfázni. Az immunrendszer ilyenkor nagyon legyengül, amikor ugye ilyen nagy a napi hőingás. És ezen a héten már átlépünk az októberbe is, de hát folytatódik majd tovább ez az igazán kellemes vénasszonyok nyara. A héten végig 25 környékén leszünk, 1-2 fokkal lehet leszünk majd alattad, 1-2-vel, akár még felette is. Na de nálunk már is jönnek a reggelesek, mutatjuk a mai legjobb pillanatokat.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Sárga szejcsentós?
3: Jaj, úristen!
2: Elszabadult? Nem lesz az egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
3: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Tehát az, hogy egy Fiat szejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köpcentővel és autóval, hogy gondolták?
2: Gondolták, hogy elmegyülnek a tömegben.
3: Ja, értem.
2: Csak a színe egy kicsit kilógott.
3: Amúgy
2: az előbb szürkét válaszolok. Itt van, erre. Ez volt. Kirabolták és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész. Értelem megoldották. Hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva?
3: És azok hogy kerülnek oda?
2: Na ez az. Hogy melyik játékos az, aki eltolja?
3: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
2: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, amivel azt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi érjedek, és úgyomba bedobálják őket?
3: És az hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
2: Felakad az utánfutó, vagy mi az a vonókocsira.
3: Ja.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice. Zenei

0: 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi estel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Arany Lemez című pikáns előadást a Református Nagytemplomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, botlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagytemplom Debrecenben. Poroljátok le a töri könyveket, mert október 1-én neves történészekkel indul útnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi gorcső alá 56 nemzeti hátterét délután 16:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadság tér.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást

pár perc múlva 2 óra, ami azt jelenti, hogy én innen a 93.5-ről búcsúzom, viszont a Sunshine FM-en továbbra is csak a kedvenceit szólnak, a hírek után viszont már a Sunshine délutánból, úgyhogy én adom át a stúdiót és a terepet Rollinak, na de abban a reményben, hogy holnap ismét együtt rádiózunk, együtt dolgozunk. Délelőtt 10-től akkor is várlak, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Ha pedig közlekedés közben hallgatsz minket, akkor ne feledd, mi minden infóra, minden jó tanácsra vevők vagyunk, érdekünk üzenetet és figyelmeztes másokat, rajtunk keresztül üzenhetsz az autósoknak a 0620 316 3000-es SMS és Viber számunkon. Mindenkinek jó utat és további szép napot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.

0: Interjút készített Galgóczi Ferenccel, ennek mindkét része már megtekinthető a rádió YouTube csatornáján. Magyar Péter esetében a 2024-es telefonos ügy miatt lopás gyanújával indult újra a nyomozás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy őt videózó férfi mobiltelefonját, majd később a Dunába dobta. Az eljárásokban a büntetői jogi felelősségről később döntenek a hatóságok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot jelentett be Magyar Péter szombaton, országjárásának szolnoki állomásán. Közlése szerint a program még idén elindulna, és elsősorban azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták. Kiemelten kezelnék a csípő és tért protézis műtéteket, valamint a szürkehájuk beavatkozásokat. A tervek szerint a műtéteket nem csak a hagyományos munkaidőben végeznék, hanem szükség esetén esti vagy éjszakai időszakban is. Magyar Péter azt mondta, ha a program eredményes lesz, később további egészségügyi területekre is kiterjesztenék a fejlesztést. Felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont az MVM csoport. A társaság szerint a téli energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A folyamatos feltöltéseknek köszönhetően a földgáztárolókban már több mint 4 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre, ami az MVM közlése szerint biztosítja a lakosság téli ellátását. A Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai szintén üzem biztosan működnek. A társaság emellett több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások és az elosztó rendszerek korszerűsítésére. A földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert is megújítják, hogy gyorsabbá tegyék az ügyintézést. Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök egy egyhetes országos közlekedés biztonsági ellenőrzés során, mert nem használták a biztonsági övet. A szeptember 16 és 22-e között tartott ranzia során összesen 9015 ilyen szabálytalanságot találtak. Emellett 214 olyan esetet is rögzítettek, amikor a gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy gyermekülés nélkül utazott az autóban. A rendőrök a motorosokat is ellenőrizték, 81 embert azért vontak intézkedés alá, mert bukósisak nélkül indult útnak. Az ellenőrzés sorozatot előre meghirdették, ennek ellenére továbbra is sokan figyelmen kívül hagyták az alapvető biztonsági szabályokat. Szeptember 30-án folyósítja automatikusan a dízel támogatás első részletét a Magyar Államkincstár. A támogatást nem kell külön igényelni, a jogosultságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jármű nyilvántartási adatok alapján állapítja meg. A támogatás azoknak jár, akik legalább 150 lóerős kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartói. A magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy gépkocsi után részesülhetnek a támogatásban. A teljes összeg személyenként 20 ezer forint, amelyet 4 részletben utalnak majd ki. Az első kifizetéshez tehát nincs szükség külön kérelem benyújtására. Felülvizsgálnák az állatok örökbefogadására vonatkozó szabályokat, erről írt Gardos László, élő környezetért felelős miniszter. Szerinte szükség van feltételekre annak érdekében, hogy az állatok megfelelő gazdához kerüljenek, ugyanakkor problémát jelenthet, ha egy menhely aránytalan vagy nehezen teljesíthető követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben. Gardos László szerint a cél az, hogy minél több állat jusson biztonságos otthonba, miközben az örökbefogadás folyamata átláthatóbbá és egységesebbé válik. A tervek szerint megvizsgálják, mely szabályok indokolatlanok, és azt is, hogyan tudná az állam úgy támogatni a menhelyeket, hogy közben ne növekedjenek tovább az adminisztratív terhek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hosszan kitart a vénasszonyok nyara, a folytatásban is a napsütésé lesz kedden is a főszerep, a kora reggeli órákban 1-11 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 2:05 indul a hétfői Sunshine délután, azonnal útinformációkkal. Nyíregyházán mérnek a Simai úton, legyünk megfontoltak, Debrecenben pedig várják a szabálytalankodókat a Monostorpáin. Indítunk elsőként a Turn the Lights Off-fal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: DJ Snake, Justin Bieber és a Let Me Love You itt a hétfő délutánunkban. 9 perccel fél három előtt pedig ráfordulunk ma is a sikernaptárunkra, mert ma sikernap van. Jó indulás lehet ez a hétnek, mert könnyebben lendületbe jöhetünk azokban a dolgokban, amelyek fontosak számunkra. Érdemes elővenni egy halogatott feladatot, elindítani egy új tervet, vagy végre meghozni egy döntést, amit már régóta kerülgetünk. Ma sokat számíthat a határozottság, és az is, hogy ne csak tervezzünk, hanem lépjünk is. A sikernap üzenete egyszerű, használjuk ki a hételei lendületet, és tegyünk valamit azért, hogy jól induljon a következő néhány nap. Ezeket kaptuk tehát rögtön a hét elejére a sikernaptárunk szerint. Hamarosan útinformációkkal hozok, hogyha bármiben tudsz segíteni, akkor köszi, hogyha megteszed. 0620-316-3000. Paris Winsel pörgettem a hétfői munkaidőnket, kitartást.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Légy résen, jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán korábban a Sima úton mértek, hogyha arra autózol, akkor légy megfontolt. Érdemes többletmenet idővel készülni Nyíregyháza és Nagykiáló közötti. Továbbra is dolgoznak a szakemberek, jelzőlámpa irányítja a közlekedésünket, illetve sáveltolás nehezíti a haladást, valamint itt van egy 40 km/h sebességű korlátozás is. Nagyon fontos, hogy a magyar között munkatársai a 338-ason útkarban tartási munkákat végeznek, emiatt ma este 5 óráig útszűkület mellett autózhatunk. Dolgoznak Bökön és Balkány között is, valamint a Diószegi úton Debrecenben. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ismét fittek leszünk Bence Bénével, a Fight Club ügyvezetőjével, hiszen a következő percekben egy érdekes témát vesézünk ki.
2: A hidegterápia esetén fontos, hogy ne csak a közösségi médiával tanuljunk róla. A 3 és 15 fok közötti víz egy nagyon erős hideg inger. A szervezet erre azonnal reagál, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú. Egy rövid, kontrollált merülés is komoly inger lehet a testnek, és ha bármilyen rosszul lét jelentkezik, azonnal hagyjuk abba. A hidegterápia akkor tudatos, ha nem a határaink feszegetéséről szól.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közel 2 millió forint értékű ékszert lophatott egy férfi Vámospecsen. Tárkány

0: Fórum 2 debreceni beruházását bírált a Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára az országgyűlésben. Felszólalásában azt állította, hogy a belvárosi telket az önkormányzat előbértékesítette, majd lakóterületről beruházási területté minősített át. A kormány pedig később felmentést adott a pláza stop alól. Tárkányi szerint a több tízezer négyzetméteres bevásárlóközpont a debreceniek akarata ellenére épül. A politikus azt is kifogásolta, hogy a beruházás miatt három a belváros karakteréhez tartozó civis házat már lebontották. Felszólalásával egy fideszes képviselő városképvédelmi érveire reagált. Karbantartás miatt szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Hajdúsámson és Nyíradony között ebben az időszakban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Debrecenből induló járatok többsége a megszokott menetrend szerint közlekedik. Három délutáni és esti vonat azonban 5 perccel korábban indul. Máté-Szalkáról több járat szintén néhány perccel korábban közlekedik, és egyes csatlakozások menetrendje is változik. A pótlóbuszok Hajdúsámson, Tamási puszta, Aradvány puszta és Nyíradony vasút állomás között járnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött kreatív programokkal várja a fiatalokat Debrecenben a Baross 16 közösségi térben. A kreditműhelyben a 12 és 25 év közötti korosztály különböző kézműves és digitális technikákat próbálhat ki. Emellett társadalmi kérdésekkel és közösségi kezdeményezésekkel is foglalkozhat. Az őszi programok között linómetszés, pólónyomtatás, könyvkötés és 3D nyomtatás is szerepel. Csütörtökönként nyitott műhelyt tartanak, ahol saját ötleteiket is megvalósíthatják a résztvevők. A 10-14 éveseket kreatív írás és illusztrációs foglalkozások ismerjék, ahol a szövegalkotás és a képi kifejezés alapjaival ismerkedhetnek meg. A hajléktalansághoz kapcsolódó közterületi problémák, a gyorshajtás és a veszélyes rollerezés is szóba került a debreceni közgyűlésen. A képviselők hatékonyabb rendőri jelenlétet és közlekedés biztonsági intézkedéseket kértek Illés Tamás rendőrkapitánytól, akinek november 1-jéig kinevezését egyhangulag támogatták. A rendőrség szerint a hajléktalanság önmagában nem bűn, ugyanakkor az elmúlt időszakban három közterületi tanyát számoltak fel. Pap László polgármester arról beszélt, hogy a debreceni hajléktalan ellátás túlterhelt, ezért országos szabályozási változtatást kezdeményeznének. A rendőrség a közlekedési szabálysértések visszaszorítására szigorú ellenőrzést és drón technológia alkalmazását is tervezi.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hosszan kitart a vénasszonyok nyara, a folytatásban is a napsütésé lesz kedden is a főszerep, a kora reggeli órákban 1-11 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Kezi csókolom, hello mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, köszönjük szépen Bettinek a híreket, pörög tovább a Sunshine délután, mire egy jelzenk továbbra is legyünk megfontoltak, hogyha a Simai úton autózunk, Debrecenben pedig a Kassai mértek korábban. Kezdünk elsőként Üzsellel, jön a Jamaikán.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Kingston délután van a Sunshine FM-en, hello mindenkinek is. A következő percekben pedig Michael Jacksonnal folytatjuk. Majd előtte viszont elstartol a hétfői kódjáték, a nyerő szám a 28-as, hogyha a telefonszámodban valahol ott lapul, akkor ne habozz, küldd el most SMS-en, Viberen a kódjáték szót óra végéig. 0620 316 3000, ez a telefonszámom. Sok sikert kívánok mindenkinek. Mindjárt Kiskota is jön, előtte viszont a következő percekben felszállunk a retro vonalra.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek. Nem adom fel.
1: És igazi újdonságok.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolom a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket
2: nagyon. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: utcák és közterek.
1: Sunshine FM Asztrológia.
2: Majka Körtis és Nika hármasa, ez volt a csúcson túl, jönnek a hétfői horoszkópok Kiskatától. Szia!
3: Szia Roli! A kos hajlamos lehet túlpörögni a hétindításkor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan kezdeni a teendőket. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja a környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik a munkahelyére, és határozottságával azonnal magára vonja a többiek figyelmét. A szűz rögtön kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia az észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, és ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet a fejetlenségben lévők segítségére.
1: Sunshine FM Astrolog.

0: Endless Summer, mint a hétfő délutánunkban a Sunshine FM-en, 16 óra mindjárt így friss útinfók érkeznek majd, azonban pontot teszünk a játékunk végére. Ugye a 28-as volt így hétfőn a nyerő számunk, és Ábelnek pedig gratulálunk, az Ossis Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat, természetesen holnap is 3 és 4 között újabb játékra invitálunk majd mindenkit. Hyperton, Out of My Head, ezzel pedig mindjárt rajtul a következő zenei óra.
1: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
2: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli! Ragyogó napsütés, és befejeződtek már a munkálatok a 36-os főútvonal Nyíregyháza és Nagycserkész között, ahol útburkolatjavítási munkálatokat végzett a Magyar Közút Nyíregyház üzemérnöksége. Holnap folytatódnak a munkálatok több főútvonalon, a megye területén további forgalomkorlátozás, 49-11-es számú főútvonal Nyíregyház és Nagykáló között, és nagyon sok helyen sebességkorlátozás lakóterten kívül, és ugyanez mondható el a 4-es számú főútvonalról, Debrecen-Bocskai kert között, hogy sebességkorlátozás, kérem, hogy tartsák is be a szabályokat. Debrecen város belterületén, úgy Nyíregyháza belterületén délutáni csúcsforgalomban lényegesen lassúbb haladással kell számolni a 4-es főútvonal átvezető szakaszán, és Debrecen belterületén a Kassai úton a tömegközlekedési járművek haladását segítség, elsősorban a trolibuszokét. Megoszlik a forgalom az Árpád tér, a Csapó utca, illetve a nagy állomás fele, lassúbb haladás az állomás környékén, illetve a buszpályaudvarnál, és lényegesen nagyobb menetidővel kell számolni a 33-as főútvonal Debrecen belterületén, illetve Hortopágy, valamint Tiszafüred irányába. Több közötti közlekedési baleset is ma már történt, amiben helyszíneltek intézkedtek a rendőrök, és gyakran fordultak elő anyagi kárral járó közötti közlekedési balesetek. A közötti közlekedés szabályai tartsák be, ezt kívánunk kellemes délutánt, jó utat, a viszont hallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vízhiányra kell számítani szeptember 30-án szerdán Debrecenben. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. Október 1-től két új szakmai koordinátor irányítja a szemészeti ellátás egyes területeit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. Földi Betti vagyok, e-mail részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vízhiányra kell számítani szeptember 30-án szerdán Debrecenben, a Füredi út egy szakaszán. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint reggel 8:30-tól délután 14:30-ig föld alatti tűz csapot cserélnek a Füredi út 75 szám alatt. A munkálatok idején a Füredi út 67 és 75 közötti szakaszán, valamint két közeli vendéglátóhelynél szünetel a vízszolgáltatás, és oltó víz sem lesz elérhető. A karbantartás után a vezetékes víz átmenetileg zavarossá válhat. Ez azonban a szolgáltató szerint nem jelent egészségügyi veszélyt. Újabb két gyártósor indítására kapott engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal szeptember 23-án adott használatba vételi engedélyt a cellagyártó épület második ütemére és három felvonóra. A vállalat közlése szerint a szükséges műszaki előkészületek után hamarosan a harmadik és a negyedik gyártósoron is megkezdődhet a termelés. Az első két soron szeptember 22-én indult el a próbaüzem, amelynek célja a berendezések és a gyártási folyamatok beállítása, ellenőrzése és optimalizálása. A hatóság közlése szerint a korábban feltárt hiányosságokat a beruházó rendezte és teljesítette az engedélyekben előírt feltételeket. Október 1-

0: foglalkozik. A debreceni környezeti ellenőrző rendszer működésével, a véderdők szerepével és a közlekedési fejlesztések levegő minőségre gyakorolt hatásaival. A dokumentum célja, hogy átfogó képet adjon a város levegő minőségének alakulásáról és a környezeti terhelés csökkentését szolgáló intézkedésekről. Kiemelten szerepel benne a zöld felületek bővítése, a porterhelés mérséklése és a fenntarthatóbb közlekedés fejlesztése. A tervezethez a közzétételtől számított 30 napon belül bárki tehet észrevételt. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a természet tudományos tehetséggondozás a debreceni agórában. Borbéné Bacsó Viktória ügyvezető szerint a cél az, hogy a fiatalok a matematikát, fizikát, kémiát, biológiát és informatikát ne csak tantárgyként, hanem a való élethez és a jövő szakmaihoz kapcsolódó tudásként lássák. Az élményközpont ennek érdekében a pályaorientációs kutatási és kreatív programokat szervez, valamint egyetemekkel és ipari szereplőkkel is együttműködik. Az agóra tervei között szerepel, hogy a következő években olyan komplex központtá váljon, amely a diákok mellett a pedagógusoknak és szakmai partnereknek is kapcsolódási lehetőséget biztosít.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Bettinek a híreket, 4:04 pörög tovább a hétfő délutánunk fantasztikus zenékkel, valamint friss információkkal. Nyíregyházán korábban a Simai mértek, ha arra autózol, akkor légy megfontolt, Debrecenben pedig a Balmazújvárosén szintén trafi. Kezdünk Hypaconnal!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Shawn Mendes és a Stitches a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt mindenkinek, útink fogjanak. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket, Nyíregyházán korábban a Tokaji úton mértek, ha arra autózol, akkor légy megfontolt, Újfehértó magasságában is rendőrök, illetve Debrecenben a Mikke Pércsin. További infók jöhetnek 23 16 3000.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Légy résen, jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán korábban a Sima úton mértek, hogyha arra autózol, akkor légy megfontolt. Érdemes többletmenet idővel készülni Nyíregyháza és Nagykiáló közötti, továbbra is dolgoznak a szakemberek, jelzőlámpa irányítja a közlekedésünket, illetve sáveltolás nehezíti a haladást, valamint itt van egy 40 km/h sebességű korlátozás is. Nagyon fontos, hogy a magyar között munkatársai a 338-ason útkarban tartási munkákat végeznek, emiatt ma este 5 óráig útszűkület mellett autózhatunk. Dolgoznak Bökön és Balkány között is, valamint a Diószegi úton Debrecenben. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

az igazi ikon, Lady Gaga, a Sunshine FM nálunk, csak jó zene szól, és szerencsére a hétfő sem hozott üzemanyagár változást a hazai töltőállomásokon. A 95-ös 636, a gázolaj pedig 709. Mindjárt hírek jönnek Bettitől, az óránkat pedig London Derry.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Közel 2 millió forint értékű ékszert lophatott egy férfi Vámospöccsen. Tárkányi Zsolt bírálta a Fórum 2 beruházását. Pótlóbuszokjának a Debrecen-Máté szaka vasútvonal egy szakaszán. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egy 72 éves nőházából lophatott el közel 2 millió forint értékű ékszert egy férfi Vámospöccsen. A rendőrség szerint az elkövető akkor surrant be az ingatlanba, amikor az asszony az udvaron tartózkodott, és több gyűrűt, nyakláncot, medált és egy karláncot is vitt magával. A férfi röviddel később visszatért, akkor a tulajdonos is találkozott vele, de a lopásra csak később derült fény. A rendőrök a bejelentés után azonosították az 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett. A nyomozás szerint korábban több hasonló bűncselekményt is elkövethetett, ezért őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A Fórum 2 debreceni beruházását bírálta Tárkányi Zsolt, a közlekedés és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára az országgyűlésben. Felszólalásában azt állította, hogy a belvárosi telket az önkormányzat előbb értékesítette, majd lakóterületről beruházási területté minősítette át, a kormány pedig később felmentést adott a pláza stop alól. Tárkányi szerint a több 10 000 négyzetméteres bevásárló központ a debreceniek akarata ellenére épül. A politikus azt is kifogásolta, hogy a beruházás miatt három a belváros karakteréhez tartozó civis házat már lebontották. Felszólalásával egy fideszes képviselő városképvédelmi érveire reagált. Karbantartás miatt szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án reggel 7 óráig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Debrecen-Máté-Szalka vonalon. Hajdúsámson és Nyíradony között ebben az időszakban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Debrecenből induló járatok többsége a megszokott menetrend szerint közlekedik, 3 délutáni és esti vonat azonban 5 perccel korábban indul. Máté-Szalkáról több járat szintén néhány perccel korábban közlekedik, és egyes csatlakozások menetrendje is változik. A pótlóbuszok Hajdúsámson, Tamási puszta, Aradvány puszta és Nyíradony vasút állomás között járnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött kreatív

0: Közlekedésbiztonsági intézkedéseket kértek. Illés Tamás rendőrkapitánytól, akinek november 1-jei kinevezését egyhangulag támogatták. A rendőrség szerint a hajléktalanság önmagában nem bűn, ugyanakkor az elmúlt időszakban három közterületi tanyát számoltak fel. Pap László polgármester arról beszélt, hogy a debreceni hajléktalan ellátás túlterhelt, ezért országos szabályozási változtatást kezdeményeznének. A rendőrség a közlekedési szabálysértések visszaszorítására szigorú ellenőrzést és drón technológia alkalmazását is tervezi.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Hosszan kitart a vénasszonyok nyara, a folytatásban is a napsütésé lesz kedden is a főszerep, a kora reggeli órákban 1-11 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez itt Csókolom, hello mindenkinek, 5 óra után járunk 4 perccel, Bettinek köszönjük szépen a friss infukat, így szeptember végén 28-án a vencelek ünnepelnek, Isten éltesse őket sokáig. Hozom ebben az órában is a királyzenénket, kezdünk elsőként Ed Sheerannel, ez a kamera.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: boka.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
3: A mai pénzügyi percekben pedig a lakásbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
4: Tavaszi-nyári időszak, a hevesdivatarok, villámlások, jégesők szezonja. Ilyenkor különösen fontos, hogy lakásbiztosításunk valódi védelmet nyújtson. Fontos, hogy átnézzük a szerződésünket, vagy reálisan értékeljük az ingatlanunkat egy új biztosítás igénylése kapcsán. Fontos, hogy elkerüljük az alulbiztosítottságot, az elmúlt években jelentősen megemelkedtek az ingatlan és építőanyagárak. A biztosítási összeg alacsonyabb, mint a ház újjáépítési értéke, egy esetleges káresemény bekövetkezése esetén a biztosító csak akár egy részét fogja fedezni a biztosításunk terhére. Ma már digitálisan is sokféle kárrendezési lehetőség érhető el, ezekről érdemes a biztosítóknál tájékozódni. A gyors kárrendezés, különösen viharkár vagy villámcsapás esetén különösen fontos, hiszen további beázás vagy az elektronikai berendezések újra beszerzése lehet szükséges. A legtöbb biztosító a káreseményről már mobil applikáción keresztül is be tudja kérni a felvételeket, és akár helyszíni felmérés nélkül is tud a kár mértékétől függően kár kifizetést teljesíteni.
3: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
5: Sárga szejcsentós?
6: Jaj, úristen!
5: Elszabadult? Nem leszel egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
6: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Tehát az, hogy egy Fiat szejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köbcentis autóval hogy gondol.
5: Gondolták, elmegyülnek a tömegbe.
6: Ja, értem.
5: Csak a színe egy kicsit kilógott. Hát az előbb szürkét választanak. Itt van, erre. Ez volt. Kirabolták, és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész. Hirtelen megoldották. Hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva?
6: És azok hogy kerülnek oda?
5: Na ez az. Hogy melyik játékos az, aki eltolja?
6: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
5: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, amivel azt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi érjedek, és úttyomba bedobálják őket?
6: És az hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
5: Felakad az utánfutó, vagy mi az a vonókodra.
6: Ja.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: ritmusa.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Sweet désolé.

0: eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dr. Béres, Verib Tamás, ugye nem bántad meg, egy igazi kis klasszikus, újra gondolt változatban itt a délutánunkban. Jön már is Kis Kata a programajánlókkal.
3: Szia, Roli! Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi esttel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Arany Lemez című pikáns előadást a Református Nagytemplomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, botlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagytemplom Debrecenben. Poroljátok le a töri könyveket, mert október 1-én neves történészekkel indul útnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móri Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi gorcső alá 56 nemzeti hátterét délután 5:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadságtér. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programoljá!

Shakira és a Die Die, egy igazi fantasztikus újdonság itt a délutánunkban, hamarosan pedig 6 óra, 4 Betty is jön a friss hírekkel. A következő napokban Mara lesz majd helyettem a délutánban, ő érkezik holnap után, valamint csütörtökön is. Most viszont kívánságműsor jön Norbival, forró drót 23-16-3000-ra.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki ország.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ha mondtad, hogy mind 74 millió forint megy képviselői lakhatásra és irodákra. Csökkent a bank automaták száma Magyarországon. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Havonta több mint 74 millió forintot költ az állam az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira az országgyűlés hivatalainak adatai szerint. Jelenleg 72 képviselő számára bérelnek lakást, ezek összköltsége havonta 30,6 millió forint. A képviselői irodák bérlésére további mintegy 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselő lakhatása átlagosan körülbelül 425 000 forintba kerül havonta. A közölt adatok szerint ez jóval magasabb a budapesti albérletek, mint egy 270 000 forintos átlagos havi bérleti díjánál. Az adatokat az országgyűlés hivatalan 4 hónappal az új parlamenti ciklus kezdete után adta ki. 3 hónap alatt 29-szel csökkent a bankautomaták száma Magyarországon. Június végén összesen közel 5700 ATM működött az országban a Bankmonitor adatai szerint. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban ugyanakkor ismét növekedhet az automaták száma. Ennek egyik oka lehet, hogy egy újabb pénzügyi szolgáltató magyarországi fiók telepének megnyitása miatt rá is kiterjedhet az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz bankautomata telepítését is eredményezheti. Elindult a Bayer Construct ZRT csődeljárás, ami után a fővárosi törvényszék elrendelte a folyamatot. A vállalat 6 hónapos fizetési moratóriumot kap a vele szemben esedékes pénzkövetelések teljesítésére, ez azonban például a munkabérekre nem vonatkozik. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Regionalizációs Nonprofit Kft-t jelölte ki, amely nyilvántartásba veszi a hitelezői követeléseket, és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét. A cég közlése szerint a csődeljárás hátterében jelentős pénzügyi kitettség, a beruházásokat érintő szabályozási változások, valamint egy zuglói irodakomplexum tervezett állami megvásárlásának meghiúsulása áll. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elnézést kér azoktól, akik úgy érzik, hogy a választás előtti közvéleménykutatók félrevezették őket. Egy interjúban arról beszélt, hogy az intézetnek már volt olyan mérése, amelyben a Tisza vezetett, de kételkedtek a gyors változásban. A legnagyobb szakmai hibának a részvételi becslést nevezte, szerinte alulbecsülték a fiatal tiszás szavazók aktivitását, miközben túlbecsülték egyes fideszes választói csoportok részvételét. A Nézőpont korábban bejelentette, hogy átalakítja kutatási módszertanát, és a jövőben a párt preferencia adatok helyett nagyobb hangsúlyt helyez majd a kutatás alapú elemzésekre. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése, miután mind a 60 tankerületi központ vezetői állására kiírták a pályázatot. A szeptember 20-ai határidőig összesen 567 jelentkezés érkezett, ezek közül 407 bizonyult érvényesnek, a kiválasztás vényesnek. A kiválasztás során a tankerületekhez tartozó települések polgármesterei, valamint az érintett iskolák teljes alkalmazása.

0: Így az angol fontot 423, az eurót 364, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 319 forintos áron jegyezte a bank.
1: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A franciaországi Le Mansban folytatódott a kamion Európa bajnoki sorozat, a nyíregyházi Révész Racing és pilótája Kis Norbert is úgy érkezett a legendás helyszínre, hogy akár már a hétvégén megvédhetik címüket. Kis Norbert sikerére nem is kellett sokat várni. A versenyző megszerezte szombaton az első rajt helyet, majd az első futamon rögtön az érre állt és rajt célgyőzelmet aratva történelmi 8. EB címét szerezte meg. Korábban senki nem nyert még ennyiszer a sorozat során. Vasárnap szintén győzött Kis Norbert, és csapattársa René Reiner is értékes pontokat szerzett. Ezzel pedig eldőlt, hogy a Révész Racing is megvédte csapatbajnoki címét, és immár 6-szoros csapat Európa bajnok. Világkupa 4. helyezett lett Molnár Henriett a Budapesten, aki mindössze 20 éves egyetemista, és még csak 1 éve kezdett el versenyezni. A nyíregyházi Kyokushin karatéka remekül szerepelt a fővárosban rendezett világkupa versenyen. 2 sikerrel megvívott találkozó után a tavalyi döntős Brassó együttes ellen kísérelte megszerezni 3. szezonbeli győzelmét a Deac Jégkorong csapata. Nagy lendülettel vetették bele magukat a játékosok a meccsbe vasárnap este a debreceni jégcsarnokban. Már az első harmad után 2-0-ra vezettek a vendégek, a folytatásban egyenlített a Deac, a zárójátékrész viszont ismét a Brassói volt, így 5-2-re a vendégek győztek. 18 pontos vereséget szenvedett a Deac kosárlabda csapata a bajnoki nyitányon Sopronban. Pető Ákos együttese a gyenge kezdés után ugyan többször is felzárkózott ellenfelére, de a védekezés és a hazai légiósok extra teljesítménye végül magabiztos 182-es soproni sikert eredményezett. A civisvárosiak a folytatásban hazai pályán javíthatnak. Október 2-án pénteken a budapesti Honvédot fogadják az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, a maximum a 22-26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a hét első 2 órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000, az óránkat indítom az egykori Hertz felvétellel. Ez a Wonderful Life.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Kudzsel és David Guetta. Ez volt tőlük a vadonatúj, a Shine, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki Petinek üzeni, hogy minden egyes nap melletted egy kicsi szebb. Köszönöm, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek. Aztán Bence Eszternek üzeni, hogy csak szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az első gondolatom reggel és az utolsó este. Nagyon szeretlek. És van még egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis András üzeni Katának, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom. Nem akarom, hogy egy rossz pillanat közénk álljon. Kérlek, bocsáss meg. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Jamie Vaughan, ez pedig a Soda, a két órás élő esti kíván.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A

Marshmello, Pink és Sting 3-asa. Ez volt tőlük a Dreaming, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Peti üzenetével megyünk tovább, aki Lacikának üzen. Én, hogy boldog születésnapot, öcskös, sok boldogságot, egészséget, és persze rengeteg sört kívánok neked a mai estére. Aztán van egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Melinda üzeni Zsoltnak, hogy sajnálom, hogy megbántottalak, nem ez volt a szándékom. Remélem, egyszer meg tudsz majd bocsájtani. És van még egy szerelmes üzenetünk is a végére, ugyanis a Réka üzeni Zolinak, hogy bárhol is vagy, a szívem mindig hozzád húz. Remélem, hamarosan újra megölelhetlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Damiano David és Tylam. Ez volt ők a Talkszkini az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ott is a legfontosabbal, ugyanis a Tiszabasvári úton továbbra is útlezárás van, ugye a Valent autótól kifelé, valamint onnan befelé is, úgyhogy azt a szakaszt mindenki kerülje. Kerülő utak például a Tokaj út, vagy ott van a Nyugati elkerülő. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, csak egy picit kijebb megyünk, méghozzá Nagykáló irányában, ahol továbbra is útlezárás van, és jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom, valamint van kettő darab útteredés is, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek oda. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Vértesi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valami szintén erősebb a forgalom a Derék utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kíványság műsor pedig perceken folytatódik. Indulunk mindjárt Bibrexa és a Fitless párosával. Ez lesz tőlük a New Religion.

0: hallgató. Ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
1: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: alatt a lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felfüggesztették három politikus mentelmi jogát, nyomozások indulhatnak. 10 milliárd forintos várólista csökkenési programot jelentett be Magyar Péter. Az MVM szerint biztosított a téli energiaellátás. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az országgyűlés az ügyészség kezdeményezésére felfüggesztette Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik eljárás a nemzeti kulturális alaptámogatási forrásainak felhasználásával összefüggésben. Sesták Miklóst a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben vizsgálhatják, többek között vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A Volánbusz ügyről a Sunshine FM korábban exkluzív interjút készített Galgóczi Ferenccel, ennek mindkét része már megtekinthető a rádió YouTube csatornán. Magyar Péter esetében a 2024-es telefonos ügy miatt lopás gyanújával indult újra a nyomozás. A gyanú szerint egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy őt videózó férfi mobiltelefonját, majd később a Dunába dobta. Az eljárásokban a büntetői jogi felelősségről később döntenek a hatóságok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot jelentett be Magyar Péter szombaton, országjárásának szolnoki állomásán. Közlése szerint a program még idén elindulna, és elsősorban azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták. Kiemelten kezelnék a csípő és tért protézis műtéteket, valamint a szürkehájuk beavatkozásokat. A tervek szerint a műtéteket nem csak a hagyományos munkaidőben végeznék, hanem szükség esetén esti vagy éjszakai időszakban is. Magyar Péter azt mondta, ha a program eredményes lesz, később további egészségügyi területekre is kiterjesztenék a fejlesztést. Felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont az MVM csoport. A társaság szerint a téli energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A folyamatos feltöltéseknek köszönhetően a földgáztárolókban már több mint 4 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre, ami az MVM közlése szerint biztosítja a lakosság téli ellátását. A Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkja is szintén üzembiztosan működnek. A társaság emellett több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére. A földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert is megújítják, hogy gyorsabbá tegyék az ügyintézést. Több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök egy egyhetes országos közlekedés biztonsági ellenőrzés során, mert nem használták a biztonsági övet. A szeptember 16 és 22-e között tartott ranzia során összesen 9015 ilyen szabálytalanságot találtak. Emellett 214 olyan esetet is rögzítettek, amikor a gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy gyermekülés nélkül utazott az autóban. A rendőrök a motorosokat is ellenőrizték, 81 embert azért vontak intézkedés alá, mert bukós isak nélkül indult útnak. Az ellenőrzés sorozatot előre meghirdették, ennek ellenére továbbra is sokan figyelmen kívül hagyták az alapvető biztonsági szabályokat. Szeptember 30-án folyósítja automatikusan a dízel támogatás első részletét a Magyar Állam Kincstár. A támogatást nem kell külön igényelni, a jogosultságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a járműnyilvántartási adatok alapján állapítja meg. A támogatás azoknak jár, akik legalább 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartói. A magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy gépkocsi után részesülhetnek a támogatásban. A teljes összeg személyenként 20 000 forint, amelyet 4 részletben utalnak majd ki. Az első kifizetéshez tehát nincs szükség külön kérelem benyújtására. Felülvizsgálnák az állatok örökbefogadására vonatkozó szabályokat, erről írt Gardos László, élő környezetért felelős miniszter. Szerinte szükség van feltételekre annak érdekében, hogy az állatok megfelelő gazdához kerüljenek, ugyanakkor problémát jelenthet, ha egy menhely aránytalan vagy nehezen teljesíthető követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben. Gardos László szerint a cél az, hogy minél több állat jusson biztonságban.

0: megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Bibi Rexa és Faithless pedig indítja az óránkat. Ez már a New Religion.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: És ez volt a Wild Ride az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Krisztián üzenetével nyitom a második óránkat, aki Laurának üzeni, hogy nem kell különleges alkalom ahhoz, hogy elmondjam, te vagy életem egyik legszebb ajándéka. Nagyon szeretlek. Aztán Gábor Szaminának üzeni, hogy ha választhatnék még egyszer, akkor is téged választanálak minden nap újra és újra. És van még egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Norbi üzeni Adriennek, hogy büszkeség helyett inkább kimondom, igazad volt. Sajnálom, és remélem, hogy még tudunk mosolyogni ezen együtt. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Gáspár Laci, ez pedig a Szeretetél, a két órás élő esti kívánság.

0: Jack Jones, és ez volt a Never Be Lonely az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-a sok fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Te van SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dobjátok el a hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a nevető izmainkat egy zseniális színházi esttel Debrecenben. Szeptember 30-án, szerdán 18 órától Hámori Ildikó és Hegyi Barbara hozza el az Aranylemez című pikáns előadást a Református Nagytemplomba. Hétköznapi játszmák, nyaralási csetlések, botlások és éles fanyar humor, mindez úgy tálalva, hogy tutira magatokra ismertek. Irány a Nagytemplom Debrecenben. Poroljátok le a töri könyveket, mert október 1-én neves történészekkel indulótnak a Deák Ferenc Akadémia új előadás sorozata Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elsőként dr. Romsics Ignác veszi gorcső alá 56 nemzeti hátterét délután 16:30-tól. Ha szeretnétek megtudni, mi folyt a kulisszák mögött, irány a Szabadságtér.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Réka üzeni Tamásnak, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Aztán János Katinak üzeni, hogy tudom, hogy most haragszol rám, és megértem. Csak annyit szeretnék mondani, hogy sajnálom, és nagyon szeretlek. És van még egy születésnapi köszöntésünk is, ugyanis Niki üzeni Balázsnak, hogy Isten éltessen sokáig. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Visszaugrunk most az ezerfordulóra. Ja, Mojo, ez pedig a Lady, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

Rád, és ez volt a Be Mine az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Ági üzeni Robinak, hogy csak szeretném, ha tudnád, hogy nagyon büszke vagyok rád, és mindig melletted állok. Aztán Máté Petrának üzeni, hogy ne haragudj a tegnapiért, tudom, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom. Bogi pedig a legjobb barátjainak, Sárának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Naughty Boy és Sam Smith, ez pedig a La La La. Kellemes estét!

0: a TNT. És az volt tőlük az Ébren álmodtunk, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát a Sunshine-osak ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. A reggeli órákban 1-11 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 26 fokig felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíváncsi műsor ezen nem már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd megkinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
2: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
1: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium kategóriában

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Kedves hallgató,
1: ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Ha mondtad, hogy mind 74 millió forint megy képviselői lakhatásra és irodákra, csökkent a bank automaták száma Magyarországon, megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Havonta több mint 74 millió forintot költ az állam az országgyűlési képviselők lakhatására és irodáira az országgyűlés hivatalainak adatai szerint. Jelenleg 72 képviselő számára bérelnek lakást, ezek összköltsége havonta 30,6 millió forint. A képviselői irodák bérlésére további mintegy 44 millió forintot fordítanak. Egy képviselő lakhatása átlagosan körülbelül 425 ezer forintba kerül havonta. A közölt adatok szerint ez jóval magasabb a budapesti albérletek, mint egy 270 ezer forintos átlagos havi bérleti díjánál. Az adatokat az országgyűlés hivatalan 4 hónappal az új parlamenti ciklus kezdete után adta ki. 3 hónap alatt 29-szer csökkent a bankautomaták száma Magyarországon. Június végén összesen közel 5700 ATM működött az országban a Bankmonitor adatai szerint. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban ugyanakkor ismét növekedhet az automaták száma. Ennek egyik oka lehet, hogy egy újabb pénzügyi szolgáltató magyarországi fiók telepének megnyitása miatt rá is kiterjedhet az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz bankautomata telepítését is eredményezheti. Elindult a Bayer Construx ZRT csődeljárás, ami után a fővárosi törvényszék elrendelte a folyamatot. A vállalat 6 hónapos fizetési moratóriumot kap a Velesztemben esedékes pénzkövetelések teljesítésére, ez azonban például a munkabérekre nem vonatkozik. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Regionalizációs Nonprofit Kft-t jelölte ki, amely nyilvántartásba veszi a hitelezői követeléseket, és figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét. A cég közlése szerint a csődeljárás hátterében jelentős pénzügyi kitettség, a beruházásokat érintő szabályozási változások, valamint egy zuglói irodakomplexum tervezett állami megvásárlásának meghiúsulása áll. Bráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője elnézést kér azoktól, akik úgy érzik, hogy a választás előtti közvéleménykutatók félrevezették őket. Egy interjúban arról beszélt, hogy az intézetnek már volt olyan mérése, amelyben a Tisza vezetett, de kételkedtek a gyors változásban. A legnagyobb szakmai hibának a részvételi becslést nevezte, szerinte alulbecsülték a fiatal tiszás szavazók aktivitását, miközben túlbecsülték egyes fideszes választói csoportok részvételét. A Nézőpont korábban bejelentette, hogy átalakítja kutatási módszertanát, és a jövőben a párt preferencia adatok helyett nagyobb hangsúlyt helyez majd a kutatás alapú elemzésekre. Megkezdődött a tankerületi igazgatói pályázatok értékelése, miután mind a 60 tankerületi központ vezetői állására kiírták a pályázatot. Szeptember 20-ai határidőig összesen 567 jelentkezés érkezett, ezek közül 407 bizonyult érvényesnek. A kiválasztás során a tankerületekhez tartozó települések polgármesterei, valamint az érintett iskolák teljes alkalmazotti közössége is véleményezheti a pályázókat. A jelentkezők nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját is megismerhetik, majd támogató vagy elutasító véleményt adhatnak róluk. A visszajelzéseket október 5-ig várják. Az új szabályok szerint a kinevezéshez felsőfokú végzettség és legalább 2 éves vezetői gyakorlat szükséges.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hét további felében is a napsütésé lesz a főszerep, hűvös hajnal után folyamatosan melegszik az idő, akár 26 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mix. Közben.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
1: Sunshine.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a váratlan helyzet, amit egyedül kellett megoldaniuk?
2: Húha,
1: mert hogy ugye ez abból jött nekem ez a mai reggeli téma, hogy ugye tegnap délután derült az ki, hogy Gabi ugye nem tud lenni, mert hogy lebetegedett. Hívtam Marát, Mara sincs a helyzet magaslatán, szépen fogalmazva.
2: Mert nem fertőtlenítitek a kezeteket.
1: Igen,
2: ennyi.
1: Igen.
2: Én egyet hagytam ki szombaton, nem csináltam, el is kaptam valamit én is.
1: Vigyed magaddal.
2: Itt van a vírusgazda szerintem.
1: Igen. Úgyhogy, tehát Mara nem ért rá, és akkor így mondtam, hogy hát, vagy hát Béla mondta, hogy jó, hát akkor te leszel. Mondom, igen, egyedül. Aha, jó, oké, rendben. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen váratlan dolog volt.
2: Nyilván egyébként a mi életünk olyan szempontból más, hogy nekünk nagyon sok váratlan helyzetet kell megoldani. Igen. Nem csak ez a beugrás, hanem a szituációk. Akár elmész egy eseményre, műsort vezetsz, esküvőn, vagy rendezvényen, vagy stb. Adódik egy olyan helyzet, amit pikpak meg kell oldanod, és amikor nincs választás, olyankor van 2 másodpercet, hogy eldönts, hogy A vagy B, fekete vagy fehér, vagy hogy mit csinálsz, melyik irányba megy tovább, úgyhogy egyébként ez ne sérüljön. Tehát, hogy ne vegye észre. Senki ezeket a műszaki problémákat, mert nagyon sokszor az is van, hogy nem működik a mikrofon, stb. Nem itt, hanem mondjuk egy rendezvényen előfordul, vagy azt mondják, hogy hú, most gyorsan ezt kell csinálni, azt kell csinálni, úgyhogy olyankor meg kell oldani.
1: Polakció.
2: Sárga szejcsentós?
1: Jaj, úristen!
2: Elszabadult? Nem leszel egyik jelképe lett, szerintem a közlekedés tekintetében.
1: Úristen, én akkor még nem éltem ezen a környéken, de azon sírtam. Tehát az, hogy egy Fiat szejcsentóval nekiállunk, mert kiraboltunk egy ékszerüzletet, és nekiállunk azzal menekülni a rendőrök elől, hát én nem is értem, hogy azzal a 800 köbcentis autóval hogy gondolták.
2: Gondolták, hogy elvegyülnek a tömegbe.
1: Ja, értem.
2: Csak a színe egy kicsit kilógott.
1: Hát
2: az
1: előbb
2: szürkét válaszolok. Itt van, erre. Ez volt. Kirabolták, és azt mondta, hogy kéne valami kocsi, de nincs más, nincs. Akkor ez lesz, kész. Értelem megoldották. Hogy van az, hogy minden csapatnál, ahol labdajátékok vannak, ott bevásárlókocsiban vannak a labdák tárolva?
1: És azok hogy kerülnek oda?
2: Na ez az. Melyik játékos az, aki eltolja?
1: Hogy azt megveszik? Vagy elveszik?
2: Vagy ez hogy működik? Vannak a kis buszok, mivel azt gondolod, hogy a játékosok megérkeztek a nagy bevásárlóközpontba, közben meg csak bevásárlókocsi érjedek, és úttyomba bedobálják őket?
1: És azt hogy lehet úgy elvinni, hogy mondjuk ne vegye észre senki?
2: Felakad az utánfutó, vagy mi az a vonókocsra.
1: Ja.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: ilyen a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.